ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, pedig Tiesto a Maxell, ez meg a címe, Di Motto. Tiesto pedig befejezte idénre Ibizán a zenélést. Vannak, akik egészen szeptember végig, október elejéig kihúzzák a szezont, ő viszont azt mondta, hogy nem, most ez ennyi Ibizán, irány a stúdió. Hát, hajrá! Raidától jön közben az igazi mai slágerek között, ez a Do It Again a rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Amikor elindulni, na még mit nem. Négy korma elindulni, na még mit nem. Nélküled elindulni, na még mit nem. Kettőkor elindulni, na még mit nem. Háromkor elindulni, na még mit nem.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy köztük pedig Shakirai a folytatás, viszont közben az is nagyon fontos, hogy hétfőn, délelőtt 10 órától mindenki a saját szemével megnézheti a rádió egy konténert. Mert hogy a Corvin Plaza előtt ott lesz, és annyit tudunk, hogy ez a konténer tel is tele lesz ajándékkal, és egy rádió egy hallgató az összeset meg fogja nyerni. És mondom, aki megnézni a konténert, hétfőn megtalálja Atissal együtt egyébként, azért az is semmi. Közben pedig, ahogy ígértem, Shakira az igazi mai slágerek között a Dime.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyek a Jonas Brothers, akik 50 állomásos amerikai turnét csinálnak épp. Ő pedig Martin Garrix és Ed Sheeran, aki aktuálisan az egyik legmenőbb dalt hozták össze. Óriási sláger a Repeat It, az igazi mai slágerek között ezt indítom.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert kinek hogy telik az éjszaka? Remélem mindenki jól van, és élvezi a kedvenceket. A következő órában is lesz mit, mert hogy készülök újdonsággal Regál Lilitől, Robin Schulztól, sőt, Taylor Swift is jön a The Fate of Ophelia-val, a kezdésen pedig Purple Disco Machine a Hearst dalával és Wonderful Life-val. Óriási kedvenc ez is, pár perc és hozom itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Jelentős számú önkéntes bevonásával indul egy innovatív kutatás a körömelváltozások és a vitaminhiány közötti összefüggés bizonyítására a Pécsi Tudományegyetem és egy magyar cég együttműködésében. A PTL közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy az általánosan elfogadott nézet szerint a köröm egészséges formáját és működését jelentősen befolyásolja a szervezet ásványi anyag és vitamin ellátottsága. Emiatt a köröm problémák esetén gyakran javasolják ásványi anyagok és vitaminok szedését. Ezek használata azonban a legtöbb esetben nem épül bizonyítékokra, illetve alkalmazásuk nem biztosít személyre szabott megoldást. A napokban induló vizsgálatok során arra a kérdésre keresik a választ az intézmény bőr, nemi kortani és onkodermatológiai klinikája és a Mediner Kft. Szakemberei, hogy a kozmetikailag zavaró körömelváltozások, valamint a szervezet ásványi anyag és vitamin hiánya között közvetlen összefüggés áll fenn. Mivel a PTS szakemberei szerint a köröm állapota alapján következtetni lehet a szervezet belső működéseire, a vizsgálatokba 1000 olyan önkéntest vonnak be, akik körmükön esztétikailag zavaró elváltozást észlelnek, és kíváncsiak szervezetük ásványi anyag és vitamin szintjére. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló kutatásba 18 és 60 év közötti önkéntesek jelentkezhetnek az interneten, akiknek legalább egy kéz körmükön kozmetikailag zavaró körömelváltozás, például felrostozódás, hullámosság, fehér vagy más színű elszíneződés látható. Az önkéntesek saját vizsgálati eredményeiket megtudhatják, így tudomásuk lesz arról, hogy van-e vitamin vagy ásványi anyag hiányuk, és hogyha van, akkor az milyen. A kutatás keretében végzett valamennyi vizsgálat a résztvevők számára ingyenes. A vizsgálat során összegyűjtött adatokból a kutatók összefüggést keresnek majd a körömelváltozások jellege és a szervezet ásványi anyag és vagy vitamin állapota között. Hogyha valakinek mindez felkeltette az érdeklődését, további részletek az interneten.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig az az énekesnő, aki belépett a milliárdosok klubjába. Na nem cash tekintetében, mert az már rég megvolt, lejátszás tekintetében több alal is. J-Lo, aki most David Guettával hozza a Save Me Tonight-ot.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Regál Lili pedig újra külföldről kapott fellépési felkérés. Nagyon menő! Ez meg az újdonsága a Hear Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Hey, ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egymás után dobálom be az újabbnál újabb dalokat. Most például Robin Schulztól, szerintem szenzációs, Better Times, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: diáknál, de azért picit majarítunk rajta, mert hogy Kuki folytatja, aki ma délután 5 órától is jön a 2 órás live mixer, aztán a kívánság műsorral. Én pedig mutatom a legújabb igazi mai slágerét, Garnerrel közösen. Kuki, ez a Fire, amit már is indított.
1: Én pedig Garner.
2: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, a következő órában is, viszont mindjárt 4 óra, szóval már csak másik 4 óra, és jönnek Balázsék 8-tól a Balázsék Weekenddel, addig viszont Loi a Swiss Disco újdonsága mellett érkezik például Accent is meg, Martin Garrix. Az igazi mai slágerek között a Butterflies indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és Let Me Take You Dancing mondta Jason Derulo, hát én is ezt mondom, mindenkit megtáncoltatok ebben az órában. Hát már amennyire egy 4 óra után van kedvünk táncolni, de remélem van, mert hogy a legnagyobb kedvencek jönnek hozzá. Most a Swish Disco-tól Rehab-től Sam Felter, ez a Sleep Tonight a rádió 1-en. Why you, buddy, just can't take it.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy konténer pedig hamarosan újraindul, jövő héttől már lehet gyűjteni a kulcsokat az ország legmenőbb játékában, amiben egy konténer teli-teli pakolva lesz ajándékokkal, és ezt egy hallgató nyeri meg. Csak itt a Rádió egyen. Emek közben Lóé, David Puentezzel és a legújabb közös igazi mai slágerrel. Ez a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és szerintem nagyon menő, hogy egyre menőbb a könyv a fiatalok között, az E-generációban igazából státuszszimbólummá vált, olyannyira, hogy van olyan nagy divatház, aki olyan táskákat tervez, ami olyan, mintha egy könyvet tartanánk igazából a kezünkben, mert menő könyvekkel mászkálni, és menő könyveket olvasni, és ez egyébként tényleg menő. És ugyanezt gondolja Dua Lipa, akinek saját könyvklubja is van, szeptemberre is van már ajánlása, ezt is meg lehet nézni a social oldalain. Én pedig hozom az igazi mai slágerét, a Levitatinget itt a rád.

0: levitating.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: don't call me up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Drónokkal is ellenőriztek Kaposváron, megugrott a kerékpáros forgalom Szántód környékén. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon. Üdvözlöm Önöket! Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a rendőrök Kaposváron, miután megszaporodtak a szabálytalan és zajosan közlekedő autósok miatti bejelentések. Az augusztus utolsó hetében végzett akcióban drónokat, motoros rendőröket és civil autókat is bevetettek. Az ellenőrzések során 36 szabálysértővel szemben intézkedtek, köztük szándékosan megcsúsztatott autóval, illetve egykeréken motorozó járművezetőkkel. Engedély nélküli átalakítás miatt 8 gépkocsi forgalmi engedélyét is elvették. A vármegyei rendőrség közölte, Kaposváron a jövőben is folytatják a hasonló ellenőrzéseket. Látványosan nőtt az idén a kerékpáros turizmus a Balatonnál, az egyik legnagyobb emelkedést Szántód térségében mérték. Az év első 7 hónapjában a balatoni mérőpontokon átlagosan 3,1%-kal több biciklist regisztráltak, Szántód pusztán viszont csaknem 11%-os volt a növekedés. A térség kerékpáros forgalmát a balatoni bringakör fejlesztése is segítette. A szántódi és tihanyi rév között a szezonban több mint 100 000 kerékpáros kel át, ezért a kikötők tervezett átépítésénél biztonságos kerékpáros csatlakozást is kialakítanak. Az őszi hónapokban további élénkülésre számítanak, ami a déli parti szálláshelyeknek és vendéglátóknak is kedvezhet. Írja a Sonline. Egyre népszerűbb a csemegeszőlő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 000 tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 000 tonnát, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. A legújabb termesztési technológiákat és a hazai fajtákat ismerhetik meg a mai 5. országos csemegeszőlő kiállításon és versenyen Pécsett. Mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
4: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlő fajta került állami minősítésre való bejelentést.
3: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik, továbbra is kitart a nyári hőség, magas lesz az UV-sugárzás, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Jelentős számú önkéntes bevonásával indul egy innovatív kutatás a körömelváltozások és a vitaminhiány közötti összefüggés bizonyítására a Pécsi Tudományegyetem és egy magyar cég együttműködésében. A PTL közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy az általánosan elfogadott nézet szerint a köröm egészséges formáját és működését jelentősen befolyásolja a szervezet ásványi anyag és vitamin ellátottsága. Emiatt a köröm problémák esetén gyakran javasolják ásványi anyagok és vitaminok szedését. Ezek használata azonban a legtöbb esetben nem épül bizonyítékokra, illetve alkalmazásuk nem biztosít személyre szabott megoldást. A napokban induló vizsgálatok során arra a kérdésre keresik a választ az intézmény bőr, nemi kortani és onkodermatológiai klinikája és a Mediner Kft. Szakemberei, hogy a kozmetikailag zavaró körömelváltozások, valamint a szervezet ásványi anyag és vitamin hiánya között közvetlen összefüggés áll-e fenn. Mivel a PTS szakemberei szerint a köröm állapota alapján következtetni lehet a szervezet belső működéseire, a vizsgálatokba 1000 olyan önkéntest vonnak be, akik körmükön esztétikailag zavaró elváltozást észlelnek, és kíváncsiak szervezetük ásványi anyag és vitamin szintjére. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló kutatásba 18 és 60 év közötti önkéntesek jelentkezhetnek az interneten, akiknek legalább egy kézkörmükön kozmetikailag zavaró körömelváltozás, például felrostozódás, hullámosság, fehér vagy más színű elszíneződés látható. Az önkéntesek saját vizsgálati eredményeiket megtudhatják, így tudomásuk lesz arról, hogy van-e vitamin vagy ásványi anyag hiányuk, és hogyha van, akkor az milyen. A kutatás keretében végzett valamennyi vizsgálat a résztvevők számára ingyenes. A vizsgálat során összegyűjtött adatokból a kutatók összefüggést keresnek majd a körömmelváltozások jellege és a szervezet ásványi anyag és vagy vitamin állapota között. Hogyha valakinek mindez felkeltette az érdeklődését, további részletek az interneten.
1: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 11 perce járunk már 5 óra után, szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 5-e van, a Lőrincek és a Viktorok, a névnaposok, sok boldogságot nekik, a legnagyobb kedvencek között pedig két tó és egy kis extra lendület, a Turn the Lights Off, amit már is indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert köztük pedig Shawn Mendest hozom, akit a világ egyik legkomolyabb divat cége választott modellnek. Jó kis fotók készültek, de jöhetne már egy új dal is Shawn Mendestől, csak halkan jegyzem meg. A nagy kedvenc viszont itt van, Shawn Mendest, és a There's Nothing Holding Me Back.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Esőre sokfelé kell ma számítani, de azért 26 fok lesz, holnap pedig úgy lesz 26 fok, hogy még különösebben eső sem, szóval hát azért egy egész kellemes hétvége áll előttünk. Időjárás tekintetében mindenképp, mellé pedig a legnagyobb kedvenceket válogatom, Train Drive By, a hírek után ezt indítom.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Bőrgyógyászok tartanak előadást az ekcémáról. Ősszel is sűrű járnak a hajók Fonyód és Badacsony között. Kaposvári lánykérés a rendvédelmi technikumban. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyerekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezítheti. A Henypál gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni rá. A részletekről Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónkban.
2: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan vizgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, fokozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
1: Az utószezonban is rendszeresen közlekednek a balatoni hajók Fonyód és Badacsony között. A két települést összekötő hajóút mintegy fél órát vesz igénybe, írja a Sonline. Szeptember 6-áig hétköznap mindkét partról napi 5 járat indul, a hétvégén pedig ennél is sűrűbb lesz a menetrend. Szombaton és vasárnap 9 indulással, így napközben szinte óránkénti összeköttetéssel számolhatnak az utasok. A hajókra kerékpárt és kutyát is fel lehet vinni. Romantikus percekkel indult a tanév egy kaposvári rendőrtanonc számára a Körmendi Rendvédelmi Technikumban. A fiatal az intézményben kérte meg barátnője kezét. Az iskola közösségi oldalán is beszámolt a különleges eseményről, és sok boldogságot kívánt a párnak. Mint írták, lassan hagyományá válnak náluk a leánykérések, ezúttal egy kaposvári diáknak maradt különösen emlékezetes a Körmendi iskola. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik, továbbra is kitart a nyári hőség, magas lesz az UV-sugárzás, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, szépen lassan ráhangolódunk erre a szombatra, ez hozom az igazi mai slágereket, és várom az üzeneteket 0620 311 111, Kamrád indít, ez a Feel Alive a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép laza tempó után egy igazi mai sláger rádió egy DJ-től, Regán Lilitől, aki ezen a héten megint egy külföldi fellépés jelentett, bár egymás után jönnek neki az ilyen felkérések. Nagyon menő, az igazi mai slágere pedig a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jelentős eltérések láthatóak a déli parti városok között a rendőrség nyári bűnügyi térképén. Pénzmosási ügyben emeltek vádat Nagyatádon, veszélyben vannak a méhek. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Jelentős eltérések láthatóak a déli parti városok között a rendőrség nyári bűnügyi térképén. A június 4 és augusztus 2 közötti időszakból Siófokon 179, Balatonlellén 49, Fonyódon pedig 19 bűncselekmény és szabálysértés szerepelt. Siófokon elsősorban a közterületi bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések voltak jellemzőek, Lellén ugyancsak ez a két kategória adta az esetek többségét. Fonyódon lényegesen kevesebb ügyet jelzett a térkép, mint a másik két városban. Kedvező adat, hogy a vizsgált időszakban egyik déli parti településen sem szerepelt gépkocsilopás vagy autófeltörés, áll a online összefoglalójában. Üzletszerűen elkövetett pénzmosás miatt emelt vádat 6 emberrel szemben a nagyatádi járási ügyészség. A hatóság szerint 2 férfi tartotta a kapcsolatot az ismeretlen megbízókkal, és 4 társukat arra vették rá, hogy saját nevükre bankszámlákat nyissanak. Ezekre összesen mintegy 14 millió forintnyi bűncselekményből származó pénz érkezett, amelyet a számlatulajdonosok felvettek és készpénzben továbbadtak. A közreműködők mindezért néhány tízezer forintos jutalékot kaptak. Az ügyészség a két szervezővel szemben letöltendő, társaikkal szemben pedig felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott, tudta meg a sonline.hu. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: A természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhpocsolás pusztulás várható az országban.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik, továbbra is kitart a nyári hőség, magas lesz az UV-sugárzás, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és itt az első őszi hétvége. Remélem mindenki jól lehozta az első hetet, még ha ez nem is volt ilyen teljes hét a legtöbbek, tehát csak ilyen belerázódás, de hát azért ez már mégiscsak ősz, és azért nagy hőség nincs, de azért szerencsére még hidegre sem kell számítani. Én pedig arra gondoltam, hogy hozok egy igazi nyári kedvencet. Ez most jó fog esni. Katy Perry, Daddy Yankee, Snow és a Con Calm, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

tavaly nem volt, és na rá, hogy visszahúzzuk óriási nyereményekkel. Egy kulcs, ami mindent nyit. Csak itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel és a hét legjobb pillanataival. Nem lesz Balázs kívánság műsorából részlet, pedig hát azért a hétfőn abból is lehetne bevágni ezt-azt. Nagyon menő volt. Na, viszont mondom, már csak egy óra is jönnek ők, addig viszont én válogatom a legnagyobb kedvenceket. Köztük lesz a következő órában Zara Larsson, de készülök Mertinger X-el, Taylor Swift-tel és Loival is. Az igazi mai sláger a Get Lucky, ami nyitja a következő zenei óránkat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.

0: matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval, apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Drónokkal is ellenőriztek Kaposváron, megugrott a kerékpáros forgalom Szántód környékén. Egyre népszerűbb a csemegeszőlő Magyarországon. Üdvözlöm Önöket! Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a rendőrök Kaposváron, miután megszaporodtak a szabálytalan és zajosan közlekedő autósok miatti bejelentések. Az augusztus utolsó hetében végzett akcióban drónokat, motoros rendőröket és civil autókat is bevetettek. Az ellenőrzések során 36 szabálysértővel szemben intézkedtek, köztük szándékosan megcsúsztatott autóval, illetve egykeréken motorozó járművezetőkkel. Engedély nélküli átalakítás miatt 8 gépkocsi forgalmi engedélyét is elvették. A vármegyei rendőrség közölte, Kaposváron a jövőben is folytatják a hasonló ellenőrzéseket. Látványosan nőtt az idén a kerékpáros turizmus a Balatonnál, az egyik legnagyobb emelkedést Szántód térségében mérték. Az év első 7 hónapjában a balatoni mérőpontokon átlagosan 3,1%-kal több biciklist regisztráltak, Szántód pusztán viszont csaknem 11%-os volt a növekedés. A térség kerékpáros forgalmát a balatoni bringakör fejlesztése is segítette. A szántódi és tihanyi rév között a szezonban több mint 100 000 kerékpáros kel át, ezért a kikötők tervezett átépítésénél biztonságos kerékpáros csatlakozást is kialakítanak. Az őszi hónapokban további élénkülésre számítanak, ami a déli parti szálláshelyeknek és vendéglátóknak is kedvezhet. Írja a Sonline. Egyre népszerűbb a csemegeszőlő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 000 tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 000 tonnát, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. A legújabb termesztési technológiákat és a hazai fajtákat ismerhetik meg a mai 5. országos csemegeszőlő kiállításon és versenyen Pécsett. Mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
2: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlő fajta került állami minősítésre való bejelentés.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik, továbbra is kitart a nyári hőség, magas lesz az UV-sugárzás, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Már 7 óra után járunk az első őszi hétvégén, és na, hogy ezen a hétvégén is az igazi mai slágerek nálunk szólnak. Most Purple Disco Machine választottam Ásdisszal és a Beat of Your Heart-tal, aki pedig üzenne 0620 311 100.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy friss rádió sikert választottam Loitól, a német énekestől, aki befűzte David Puenteszt, aki pedig egy német DJ producer, aki mindig azt mondja, hogy az erős dallam a legfontosabb, ha azt megtalálja egy dalban, tud belőle slágert csinálni, hát közösen megcsinálták. Loi, David Puentes és a Golden Summer itt a Rádió 1-en, itt csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Bőrgyógyászok tartanak előadást az ekcémáról. Ősszel is sűrű járnak a hajók Fonyód és Badacsony között. Kaposvári lánykérés a rendvédelmi technikumban. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyerekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezítheti. A Henypál gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni rá. A részletekről Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónkban.
2: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan viszketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, fokozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
1: Az utószezonban is rendszeresen közlekednek a balatoni hajók Fonyód és Badacsony között. A két települést összekötő hajóút mintegy fél órát vesz igénybe, írja a Sonline. Szeptember 6-áig hétköznap mindkét partról napi 5 járat indul, a hétvégén pedig ennél is sűrűbb lesz a menetrend. Szombaton és vasárnap 9 indulással, így napközben szinte óránkénti összeköttetéssel számolhatnak az utasok. A hajókra kerékpárt és kutyát is fel lehet vinni. Romantikus percekkel indult a tanév egy kaposvári rendőrtanonc számára a Körmendi Rendvédelmi Technikumban. A fiatal az intézményben kérte meg barátnője kezét. Az iskola közösségi oldalán is beszámolt a különleges eseményről, és sok boldogságot kívánt a párnak. Mint írták, lassan hagyománnyá válnak náluk a leánykérések, ezúttal egy kaposvári diáknak maradt különösen emlékezetes a Körmendi iskola. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik, továbbra is kitart a nyári hőség, magas lesz az UV-sugárzás, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió!

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A Taylor Swift a világ egyik leggazdagabb énekesnőjére, szerintem még ő is felhúzna a szemöldökét, ha meghallaná, hogy mi minden lesz a Rádió 1 konténerben, amit valaki kinyithat majd. Már persze, ha nyer hozzá kulcsot, akkor meg lesz az esély.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekend-e, 10 órától pedig startol a Rádió 1 Top 50, az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével, szóval mindenki a lehető legjobb helyen van. Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
3: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
6: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jelentős eltérések láthatóak a déli parti városok között a rendőrség nyári bűnügyi térképén. Pénzmosási ügyben emeltek vádat Nagyatádon, veszélyben vannak a méhek. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Jelentős eltérések láthatóak a déli parti városok között a rendőrség nyári bűnügyi térképén. A június 4 és augusztus 2 közötti időszakból Siófokon 179, Balatonlellén 49, Fonyódon pedig 19 bűncselekmény és szabálysértés szerepelt. Siófokon elsősorban a közterületi bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések voltak jellemzőek, Lellén ugyancsak ez a két kategória adta az esetek többségét. Fonyódon lényegesen kevesebb ügyet jelzett a térkép, mint a másik két városban. Kedvező adat, hogy a vizsgált időszakban egyik déli parti településen sem szerepelt gépkocsilopás vagy autófeltörés, áll a Sonline összefoglalójában. Üzletszerűen elkövetett pénzmosás miatt emelt vádat 6 emberrel szemben a nagyatádi járási ügyészség. A hatóság szerint 2 férfi tartotta a kapcsolatot az ismeretlen megbízókkal, és 4 társukat arra vették rá, hogy saját nevükre bankszámlákat nyissanak. Ezekre összesen mintegy 14 millió forintnyi bűncselekményből származó pénz érkezett, amelyet a számlatulajdonosok felvettek és készpénzben továbbadtak. A közreműködők mindezért néhány tízezer forintos jutalékot kaptak. Az ügyészség a két szervezővel szemben letöltendő, társaikkal szemben pedig felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott, tudta meg a sonline.hu. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: A természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhpocsolás pusztulás várható az országban.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik, továbbra is kitart a nyári hőség, magas lesz az UV-sugárzás, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Károsultak bejegyzésében osztotta meg valaki ezt a történetet, hogy mi történt. Azt gondolod ennél a történetnél, hogy kamu, és az első olyan sztori, vagy azon kevés sztorik egyike, amikor valamelyik légitárság pozitívan jön ki egy történetből. Mert hogy nem ott hagyta, nem szállásra kellett vinni, nem egy napot késett a gép, hanem megutaztattak egy középkorú pasit, akinek egészen elképesztő a története, mert hogy onnan indul, hogy ő el akart repülni Budapestről Krétára.
2: Igen.
1: Ugye?
3: Így indult.
1: El akart repülni Krétára.
3: Kiment a repülőtérre, ám de ekkor
1: ő már a terminálban volt, amikor meggondolta magát, hogy ő nem akar repülni. Ő nem repül Krétára. Ugye? Visszakéreckedett. Tehát valószínűleg majd már benn volt a terminálban, vagy már a folyosón állt, vagy már akár a gépen ül, de kitalálta, hogy ő nem megy Krétára, neki ebből elege van, ő nem utazik.
3: Ilyenkor szólsz, hogy én mégse akarok
1: hogy
3: menni.
1: Nem akarsz elmenni.
2: Hogyne, persze, mert le is kell húzni az utaslistáról. Tehát ő le is szedette magát az utaslistáról.
1: Igen, leszedette magát az utaslistáról, hogy ő nem megy.
3: Nem megy, okay.
1: Most a gép még nem kezdett el felszállni, akkor semmi problémád nincs. Ugye a beszállásig te szerintem le tudsz állni. Ha már bent ülsz, az már jóval bonyolultabb.
2: Igen, ő már bent volt a gépben, de kijött. És utána lehúzatta magát az utaslistáról.
1: Igen. Vagy... Ugye azt írja, hogy rátört egy olyan érzés, hogy mégsem kellene mennem. Kiment a géphez a betonra, nem folyosóról szállt be, megvárta, amíg a többi utas felszáll, ő pedig leült egy lépcsőre. Imádom a csávót, aki egyébként saját maga osztotta meg ezt a történetet. Figyelj, oda jött hozzám egy srác a földi személyzettől, megkérdezte, mi történt, én elmondtam neki, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy felszálljak-e vagy sem.
3: Figyelj az ember.
1: Próbált megnyugtatni és rábeszélni, hogy menjek, de végül úgy döntöttem, hogy mégsem utazom el.
2: Szép hely ez a Kréta. Olyan jó meleg van ott még.
1: Visszakísért a kapuhoz, ahol egy hölgy levette a nevemet az utaslistáról. Elköszöntünk, én pedig elindultam visszafelé a terminálba. Nagyjából a zongoráig jutottam, amikor megint rám tört a felismerés, csak éppen a másik irányból hirtelen azt éreztem, hogy mégis el akarok utazni. A sztori valid. Tehát a sztori tényleg megtörtént, egyébként utána néztünk. Sarkon fordultam, visszaruhantam a kapuhoz, és közöltem, hogy meggondoltam magam, mégis felszállnék.
3: És nem küldtek el a picsába, már elnézést. Most... Tehát 5 perccel ezelőtt legúzatod magad a listáról, mert meggondoltad magad, majd most megint meggondolod magad, hogy te mégis utazol.
2: Nekem azért fura ez a sztori, az egész, mert ennél sokkal kisebb cicózásokért is úgy vágnak le téged a gépről, és küldenek el azzal, hogy nem szórakozol, és itt tartod vissza, és majd persze várunk arra, hogy te megszült, hogy el akarsz menni Krétára, hát azt mondják, hogy szevasz,
3: hát fia, amíg
2: hagyják, ugye... hogy itt csiki-csukiz.
3: Fia, amíg a gép nem szállt föl, a személyzet kint van,
1: még lehet, hogy tudnak
3: varjálni. Egyébként van rá lehetőség.
1: Igen.
3: Érted?
1: Visszament a kapuhoz, a hölgy azt mondta neki, hogy ez már nem ilyen egyszerű, mert addigra levettek az utaslistáról, nem mehetek csak úgy vissza a géphez, külön engedély kell a kapitánytól. Kisebb szervezkedés elindult, majd pár percben megjött az engedély, egy sárga mellényes reptéri dolgozó visszakísért a repülőt, én pedig elfoglaltam a helyem. Ha azt hinnéd, hogy itt a vége a történetnek, nem.
3: Mert ez eddig happy, ugye? Ez
1: eddig happy. Okay. Elindultak Heraklion felé, én pedig valamikor az út során azt az érzést kezdtem érezni, hogy mi is lett volna az utazásom célja, és rájöttem, hogy az utazásom értelmét vesztette.
2: A csajhoz ment, szerintetek?
1: Valószínűleg itt valami szerelmi bánat volt, igen.
3: Azt a levegőben nem tudod, mert nincs térerőd. Tehát nem szakíthattak a levegőben.
2: Nem, csak hogy rájött, hogy mire oda... Tehát, hogy nem volt benne biztos a döntésében, hogy ő ezt a csajt igazán akarja.
1: Vagy a csaj nem ment el vele, és egyedül volt. És azt mondta, hogy amikor szállt a gép, ő már rájött arra, hogy ő nem akar Krétán maradni. Figyeld, a szorít, megőrült, ha nincs ilyen. És ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni, mert hogy ő nem hajlandó leszállni a repülőről. Szerinted mennyire kettős?
3: De várjál, se jegyed nincs, se semmit.
1: Hogy? Semmit nincsen.
2: Visszafelé nem is veti jegyet ezek szerint.
1: Semmit nincsen. Szólt, hogy ő szeretne visszamenni a ezzel a repülővel, és oda ment egy légiutas kísérőhöz, és előadta neki ezt a történetet. Fontos, hogy visszafelé semmi jegye nem volt. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája. A Heraklion Budapest járatra visszafelé nem volt semmi, de rájött, hogy ő nem akar Krétára menni. Van ilyen történet?
3: És úgy, hogy egyszer már ugye megfordultál még Budapesten, aztán megint visszamentél, a levegőben most azt mondod, hogy én pedig haza akarok menni.
2: És leszállt a gép, és ő azt mondta, hogy nem szállok le a gépről, hanem ezzel visszajövök.
1: Azt mondta neki a vezető légiutas kísérő, hogy nagyon normálisan elmondta, hogy megpróbálnak segíteni, de ezt egyeztetni kell a légitársasággal, a kapitánnyal, a földi személyzettel. Ezt, valószínűleg egy belső vizeres írta ezt a levelet. Most már kezdek rájönni, tudod, hogy valaki, aki belül volt, írt egy ilyen pozitív, hogy ez a vizer. Hát milyen rendesek, te nézzek, elintézték. Hát ez nem lehet valid. Előfordult, hogy Héraklion, le kell szállnom a gépről, ott ki kell fizetnem a visszautat, kapok egy beszállókártyát, majd valaki külön visszakísér a repülőhöz.
3: De ezt nem tudod időben sem megcsinálni.
1: Ennek azért volt jelentősége, mert a normál utasként esélye sem lett volna ugyanarra a gépre visszaszállni. Ha kiszállok, bemegyek a terminálba, végigmegyek a biztonsági ellenőrzésen, megpróbálok visszajutni a kapuhoz, addigra ugyanannak a géknek a beszállása már lezárul. Vagyis azt szerettem volna elérni, hogy hadd maradhassak a gépen.
3: Ha, és adjanak egy repülőjegyet.
1: Igen. Gyakorlatilag lehetetlen lett volna visszajutni a gépre. Még másnap sem tudtam volna visszarepülni. Mindez egyébként úgy, hogy nem volt visszafelé jegyem. A vezető légiutas kísérő azt mondta, hogy nyugodjak meg, megpróbálja megoldani. Azt is hozzátette, hogy ő helyzette még életében nem találkozott. Előreültettek az első sorba, és onnantól kezdve intézték nekem az egészet.
2: De miért tesznek ilyet? Tehát nekem egy kicsivel nagyobb a kézipodgyászom, mint ami.
1: 70 euróra büntetett meg a vizet.
2: Egy 80 kilós utas meg ott maradhat az első ülésben.
3: Az egy szabály, hogy te nem vihetsz nagyobb, hogy hívják ott. Itt pedig van egy felmerülő eset, amit szeretett volna megoldani a légiutas kísérő.
2: Na most, ha azt mondjuk, hogy ez egy valid történet, akkor te pánikrohamot kaphatott a hapsi, és azt mondta rá,
1: nem tudod megfejteni,
2: Kettős.
1: Ilyen bizonytalan, ilyen eredmény. Mondjuk úgy, hogy döntési fáradtságban
2: szenvedett.
1: Hívjuk így. Kiürült a gép, a személyzet elkezdett pakolni, leültették az első sorba, és folyamatosan mondták, hogy legyek nyugodt, intézik a dolgot. Val ilyen. A személyzet elkezdte intézni. 10 perc mellett megjelent a földi kiszolgálás egyik munkatársa, kezében ott volt egy Héraklion Budapest beszállókártya. Persze!
3: Amit mi se kellett fizetnem.
1: Úgy, hogy a repülőgépből egyetlen pillanatra sem kellett kiszállnom. Nem kellett visszamennem a terminálba, nem volt biztonsági ellenőrzésem, semmi. Ennél is jobban meglepett. A visszaútért egyetlen forintot se kellett fizetnem, egyszerűen elintézték nekem. Ez egy vízió, ez egy álom, ez egy
3: nem volt például visszajegye. Tehát ő csak kifelé.
2: Ő csak oda ment, lehet, hogy a csajhoz ment, és azt gondolta, hogy élünk majd boldogan együtt. Igen, a Héraklion nincs olyan.
1: Nem sokkal később. Elkezdtek beszállni Budapestre tartó utasok, én pedig ott ültem ugyanazon a repülőgépen, immár érvényes beszálló kártyával. Közben még arra is volt lehetőség, hogy a kapitánnyal vár csak néhány szót.
2: Sőt, te
1: nem
2: lehet, hogy a vize... a kalapját is.
3: Beülhetem a pilótafülkét, és mentünk egy kör.
1: Teljesen irreális. De mi van igaz? Vagy mi van akkor, ha a légitársaságra rájöttek, hogy kell a pozitív kampány, meg a PR, és írtak egy ilyen történetet?
2: Na, de akkor innentől kezdve én azt mondom, hogy neki, ő visszajöhetett a múlt héten ingyen, akkor engem is engedjenek vissza.
1: Jövő héten küldjük egy ültet Szalonikibe. A menet az, hogy nem szállhatsz ki.
3: Nem nyaralgatunk, Zsül.
1: Kimész, és nem akarsz leszállni, ragaszkodsz az első üléshez, ezt fogod a kézipodjászt, és azt mondod, már pedig nem szállok.
2: Hiperventilálsz, kicsit sírsz, és azt mondod, hogy engem nem vár itt senki, és vissza akarsz jönni. Kipróbáljuk.
1: A személyzet egyetlen pillanatig nem éreztette velem, hogy kellemetlen vagyok, hogy feltartom őket, nem oktattak ki, nem forgatták a szemüket, végig türelmesek voltak, szokatlan volt a helyzet, de mindent megoldottak. Lehet az XY légitársaságot kritizálni? Van, amikor valamit rosszul csinálnak. De az ilyennek is hangot kell adnunk, hogy érezzék, hogy van azért itt pozitív történet is. Mondom, ez a belső kommunikációban megíratták az AI-jal.
3: És pont volt egy szabad hely, nem kellett levenni a csomagját a csávónak, vagy mi
2: nem
3: egy kézipodgyászal utazol ki úgy, hogy nincs vissza a repülőjegyed.
1: De hát fully booknál az kész, az tele van a könyv.
3: Igen, oda nem ülhetsz a pilóta ülébe.
1: Az csúviknál áldogált, az a sósmogyorót osztott.
2: Leül a WC-re.
1: A légitársaság megerősítette, hogy valóban megszervezték az érintett utas hazamenetéhez szükséges jegyet. Elmondom nektek, mi van. Megint lement a nyár. Sokan megrángatták a vizet, fölültették valakinek a mutarját, mondták neki, hogy akkor fog meg a bőröndet, Erika vagy Aranka, és írtak ebből egy akkora PR cikket, mint a húzat. Nem? Ugyanez a légitársaság. Én el tudom inni, én vagyok ilyen jó. Ott hagysz 200 embert 3 napra hideg élelem nélkül, de megszervezi Józsika a bizonytalan utas haza, úgyhát ugye sebeszállókártyája. A hülye azt sem tudja, hogy el akar-e utazni. Igen. Hülye, mint a segér, tehát fogalma nincs, hogy akar-e nyaralni, és még a pilótával beszélgetve hazahozzák.
3: Hát az a baj ezzel, hogy akkor innentől kezdve, ha ez egy PR cikk, innentől kezdve mindenki erre fog hivatkozni, akkor ez öngól, gyerekek. Hát nem?
1: Vagy csak egy gesztus, amit egyszer kijátszottak és megcsinálták. Nem?
2: Ha valid a történet, akkor valószínűleg olyan idegállapotban lehetett ez az ember. De az az igazság, hogy...
1: A férfi 12-8-kor törölte a posztját a nyilvános csoportból.
2: Kitörölte, igen. Kicsekkolt. Kerestem, mondom, nem találtam meg.
3: Hát valószínűleg kiutazott Krétára.
1: Valószínűleg hírakjomba bolyong a csávó, fogalm nincs, hogy akar itt lenni, vagy nem, de egy másik éppen elment, azóta nem találják.
2: De az se stimmel, hogyha azt mondod, hogy ez az utas nagyon zavarodott volt, akkor miért hagyták a gépen?
1: Nem volt,
2: egy nagyon zavarodott utas, az potenciális veszélyforrás. Nem, azt inkább eltávolítom, mint hogy fenntartom a gépen.
1: Nem, hát akkor tényleg az a folytatás, hogy leszállt Budapesten, és elment utána Kalocsára, és elkötött egy cesztát. Annyira berágott ez a történet. Elkötött egy cesztát, és megtámadta Paksot. Ez még lehet egyébként. Igen. A csávó a posztban mellékelte a beszállókártyát is befotózva. Tehát akkor neki ott volt a beszállókártyája. Tehát valida a sztori, mármint, hogy legalábbis egy beszállókártyát hát lefotózott.
2: Az
1: lehet,
2: de az nem biztos, hogy utazott is vele. Felszállt, visszaszállt, visszajött. Tehát az már nem biztos, lehet, hogy volt egy beszállókártyája. Ja, visszafelé is volt beszállókártyája.
1: Visszafelé, igen. De a légitársaság miért erősítene meg egy olyan sztorit, ami nem volt? Lenyilatkozni, hogy nem, azért ilyen a légitársaságnak nincs, lehetőségünk nincs megszervezni egy utas hazaútját, mindenki a saját felelősségére. Tehát ha ez nincs ez a sztori, biztos, hogy nem erősíti meg a vizer, hogy már pedig ezt mi elintéztük. Érted?
2: Hova utazunk? Kinek mi a vágya? Melyik repülőteret akarjuk látni? Legalább a kifutóról?
1: Zsűl Tesszaloniki, de nem száll le. De már felszállni se akar.
3: Ne, akkor már küld olyat, a leghosszabbra küldjük.
1: Jó,
3: Peking. Dubaj. De az nincs izé.
1: Budapest-Sydney, de nem szállsz le Sydney, mert haza akarsz jönni.
2: Tudjátok, hogy emeljük a tétet, játsszuk el a Ryanair-re is, hogy ők is ilyen jó fejek.
1: Igen. Gondold, egy ilyen ember hogy él, hogy dönt? Te nem? Tehát útközben rájöttem, nem akarok Krétára menni.
3: 2 órán belül négy döntés. Megyek, nem megyek, visszajövök.
1: Nem szállok rá, haza akarok jönni, igen. Azért úgy előbb-utóbb érdemes felnőni, nem? Szembenézni a problémákkal, megoldani. Tehát előbb-utóbb azért ez elkerülhetetlen, hogy az ember felnőjön.
2: Nem, tudhatjuk, mi történt ott.
1: Ne, persze. De jó, ha ez valid ez a sztori, akkor a vizernek le a kalappanyja.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Drónokkal is ellenőriztek Kaposváron, megugrott a kerékpáros forgalom Szántód környékén. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon. Üdvözlöm Önöket! Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a rendőrök Kaposváron, miután megszaporodtak a szabálytalan és zajosan közlekedő autósok miatti bejelentések. Az augusztus utolsó hetében végzett akcióban drónokat, motoros rendőröket és civil autókat is bevetettek. Az ellenőrzések során 36 szabálysértővel szemben intézkedtek, köztük szándékosan megcsúsztatott autóval, illetve egy keréken motorozó járművezetőkkel. Engedély nélküli átalakítás miatt 8 gépkocsi forgalmi engedélyét is elvették. A vármegyei rendőrség közölte, Kaposváron a jövőben is folytatják a hasonló ellenőrzéseket. Látványosan nőtt az idén a kerékpáros turizmus a Balatonnál, az egyik legnagyobb emelkedést Szántód térségében mérték. Az év első 7 hónapjában a balatoni mérőpontokon átlagosan 3,1%-kal több biciklist regisztráltak, Szántód pusztán viszont csaknem 11%-os volt a növekedés. A térség kerékpáros forgalmát a balatoni bringakör fejlesztése is segítette. A szántódi és tihanyi rév között a szezonban több mint 100 000 kerékpáros kel át, ezért a kikötők tervezett átépítésénél biztonságos kerékpáros csatlakozást is kialakítanak. Az őszi hónapokban további élénkülésre számítanak, ami a déli parti szálláshelyeknek és vendéglátóknak is kedvezhet. Írja a Sonline. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 000 tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 000 tonnát, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. A legújabb termesztési technológiákat és a hazai fajtákat ismerhetik meg a mai 5. országos csemegeszőlő kiállításon és versenyen Pécsett. Mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
2: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlő fajta került állami minősítésre való bejelentés.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik, továbbra is kitart a nyári hőség, magas lesz az UV-sugárzás, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tegnap volt egy történetünk, és ennek próbálunk utána járni. Ugye, mi nagyon szeretjük ezt a sztorit, tegnap hosszasan beszéltünk róla, egy magyar utas kigyilkolta a Wizzair logisztikai mátrixát, és ingyen visszahozták Krétáról, úgyhogy ő nem akart elmenni, Krétára elment. Mielőtt kapcsoljuk a Wizzair kommunikációs vezetőjét, azért mondjuk el hát, ha valaki nem hallott, hogy mi volt a tegnapi sztori, mert egészen megdöbbentő.
1: Minden idők legbizonytalanabb utasa.
0: Tényleg?
1: Győztese, azt hiszem.
0: És ugye a repülés azért sokszor miről szól, az általában a végtelenül kiszámítható szabályokról, megveszed a jegyet, becsekkolsz, biztonsági ellenőrzés, beülsz a jegyre, felszállsz, leszállsz, és meg is érkeztél. Aztán jött egy magyar utas, és azt mondta, ezt a Matrixot ő áthúzza, legyilkolja a Wizzair alkalmazottakat, és a menjek vagy maradjak típusú határozatlanságot olyan szinten fejlesztette tökére, hogy ez egyfajta művészi szint. De tényleg. Ugye mi történt, csak röviden, hát ha valaki tényleg tegnap nem hallotta, volt egy utas, ment egy gép ugye Krétára. Heraklion, a Krétára indult. És ő ugye elbizonytalanodott a kifutó pályán, miközben sétált a géphez, hogy nem akar repülni. Ő nem akar elmenni.
1: Leült a lépcsőre.
0: Üldögélt a lépcsőn, a személyzet visszakísérte, tették, vették magukat, oké, akkor leszették a csomagját, ez az ide. Majd ott még ugye a váróba kitalálta, hogy akkor ő lehet, hogy mégiscsak menne.
2: Mégiscsak jó hely ez a Kréta, gyerünk!
0: Ő mégiscsak megint tetvett a személyzet, megint beszéltek a pilótával, újra becsekkolták, újra átment ezen az egészen, fölültették a gépre. Ugye? De ez már volt egy ilyen, egy másfél, vagy egy órás hercehurca.

0: előadtad neki a történetet, nem volt jegye visszafele, azt se értem, hogy nem volt, de valószínűleg hosszabb időre maradt volna, mint kiderült egy nőnél. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája, semmilyen nem volt a Héraklion Budapest járatra. Normálisan elmondta, megpróbálnak rajta segíteni. És végül is a kapitány megengedte, hogy ugye hát ő tulajdonképpen leszállt ugyan Héraklionba, ő viszont nem szállt ki a repülőgépből. Hát ezt így olvasod, és azt mondod, ez nincs ez a sztori. Megvárta, míg az összes utas leszáll, kiürült a gép, személyzet elkezdett pakolni, neki pedig mondogatta a személyzet, hogy legyen nyugodt, mindent meg fognak oldani. És ült az első sorba egy kis táskával az ölébe. Van ilyen? Hát ez a sztori nincsen, de tényleg.
1: Hát főleg úgy, hogy pontosan tudod, hogy a fapadosoknál mindenért pénzt kérnek, nagyon-nagyon szabályozottak.
0: Szigorúak.
1: Nagyon szigorúak, tehát nincs olyan, hogy elírsz egy betűt a nevedben, amikor becsekkolsz, és fizetned kell azért, hogy átírd a nevedet, tehát hogy mindenért.
0: Igen, de
1: nincs, hogy fogod magad, és visszafordulsz a géppel, és ott maradsz.
0: Meg ugye nem csak a fapados, hanem szerintem a reptéri szabályozás is kemény. Hogy a reptéren minden utasnak ki kell szállni a gépből. Tankolják, balesetvédelmi előírások, tehát hogy tényleg nagyon sok minden van. De azt mondta a Wizz Air személyzete, hogy maradjon. Ott ült a repülőgépen, majd egyszer csak megjelent a földi személyzetből egy kiszolgáló ember a beszálló kártyájával, és hozta a Héraklion Budapest jegyet neki kinyomtatva.
2: És azt mondta, hogy uram, jó utazás, megvagyunk.
0: És megvagyunk. Visszajött a csávó. Hát nincs ilyen. Hát minden idők legbonyolultabb utasa. Teljesen szürreálisnak tűnik, és ugye több újság fenntartásokkal kezelte a történetet. Tehát megírta hát, a 444, ja. ez lehet, hogy nem valid ez a sztori. És
2: sokan már PR cikkre gyanakodtak, hogy a Wizz Air maga generálta ezt a sztorit.
0: Igen.
1: De már tegnap elmondtuk, ugye, hogy a Wizz Air, bár akkor még nem volt megszólaló, de hogy a Wizz Air az azt mondta, hogy ez egy valid történet, tehát ez tényleg megtörtént. És ugye hozzátartozik a történethez, hogy mi megkerestük a Wizz Airt, éppen szabadságon van a szóvivő, de helyette megjelent a kommunikációs igazgató.
0: A kommunikációs igazgató, igen. Az András, aki elmondja, hogy mi történik, mert hogy ugye arra gondoltunk is, hogy gerilla marketing, ugye? Tehát, hogy én beírok valamit egy Facebook csoportba, a Wizz Air ezt megcsinálja, vagy nem, de tök jó reklám ez a légitársaságnak. És elmondták, hogy nem, higgyük el, hogy ez valóban megtörtént, és mindjárt elmondják, hogy tényleg megtörtént velük ez az utazás, ez az ember, és kiderült, hogy valamilyen nőügy van a dologban.
1: Igen.
0: Elvileg ő valami nőhöz ment volna.
2: Úgy ment nőhöz, hogy ez valószínűleg ugyanaz az átverés, amit már ezerszer hallottunk.
0: Igen.
2: Valaki ugye belógatta a hintát, a hintába beszálló fiatalember elküldött egy rakat pénzt.
0: Ez milyen sztori.
2: És amikor már ott álltál a reptéren, és próbáltad elérni a csajt, hogy kicsi, megyek Krétára, ugye ott lesz. Soha többet
0: nem. A csaj felszívódott, és nem volt pénzed, nem akarták Krétán maradni, és nem volt csaj se sehol.
2: Igen.
1: És a repülőgépen jöttél rá, hogy mekkora
0: baj vagy. És a repülőgépen rájöttél, igen, hogy ez magányos lesz a Krétán, mert senkit nincs ott, igen. Na, itt van Radó András, a Wizz Air kommunikációs igazgatója. Hello András, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Te mit szóltál először, amikor meghallottad ezt a történetet?
3: Hát leraktam a telefonomat, egy picit után olvastam, és hát most majdnem egy évtizeddel légi közlekedésben vagyok, de ilyen emlékén én se találkoztam. Meglepődtem.
0: A világ legbizonytalanabb utasa, mondhatni tulajdonképpen, nem? Tehát a ti matrixotokat azért eléggé áthúzta, mert hogy azért ez nem jellemző, ami történt.
3: Hát nem jellemző, igen, elég bizonytalannak tűnt az utas, de megoldottuk a végén, és hazahoztuk, ahogy ezt szerette volna. És talán ilyen esetben ez a legjobb, hogyha valaki ennyire bizonytalan, és ennyire nem szeretne repülni, vagy nem szeretne ott maradni valahol, akkor talán mindenkinek ez a legjobb.
2: Na de várjál, már itt nem arról volt szó egyszerűen, hogy nem szeretne ott maradni. Tehát a sorozat úgy nézett ki, hogy megyek, nem megyek, megyek, maradok, nem maradok, visszajövök.
0: Igen,
2: tehát itt hatot ugrottatok, hát azért ez nem egy ilyen egyszerű sztori.
3: Hát nem egy egyszerű sztori, nekünk is időbe telt, mire kigoboztuk a dolgokat és a történéseket. De úgy volt, ahogy az úr azt leírta a posztjában, és hát a személyzet szerintem fantasztikus munkát végzett, hogy ilyen gyorsan elintézte, hogy legyen hazafele jegye. Ugye mi körülbelül 35-40 percet töltünk a földön, ez alatt a személyzet átvizsgálja a repülőgépet, hogy nem hagytatok-e ott valamit, nem maradt-e ott valamilyen dolog, aminek nem kéne ott lennie, megtankolják a gépet, a pilóták körbejárják a gépet, megnézik, nem ütöttünk el madarat mondjuk leszállás közben, és közben az utasok kiszállnak, az új utasok pedig beszállnak. És ennyi idő alatt sikerült ezt a budapesti központtal egyeztetve, és a helyi krétai földi kiszolgáló csapattal megoldani. Na, és mi... ahogy mondtátok, az előbb megkapta az órajegyet.
1: De mi látszott ezen a fiatalemberen, hogy ennyire megesett rajta mindenkinek a szíve? Tehát azért ez a fajta rugalmasság nem

0: jellemző úgy általában a fapadosokra. Azt mondják, szállj le, aztán old meg.
1: Én azt merem mondani, hogy a víz erre talán jellemző ez a fajta rugalmasság elég sok területen. Az úr a kollégáim beszámolója alapján nagyon kedvesen, nagyon udvariasan elmagyarázta, hogy ő úgy döntött, hogy szeretne visszajönni. Ilyenek egyébként nagyon ritkán, kicsit más esetben, de előfordulnak. Például, amikor valakinek olyan egészségügyi baja lesz útközben, ami miatt nem tud, vagy nem szeretne ott maradni, akkor erre is a megoldás, hogy valahogy visszahozzuk. Ha nem Európán belüli járatról van szó, tehát az egyik vége az Európai Unión kívüli, és nincs valami olyan papírja, nincs meg az összes megfelelő papírja, hogy beengedjék az országba, akkor vissza kitoloncolják, vagy nem engedik be az országba, ilyenkor is vissza kell hozzuk. Tehát azért ez nem teljesen precedens nélkül valakit ugyanazzal a járattal hazahozunk, de mondjuk ilyen csiki-csuki, ami itt történt, ilyen még valóban nem volt.
0: És akkor kifizettetik vele a vételárat? Tehát neki ezért a visszafelé útért kellett utólag fizetnie?
1: Nem tudok minden részletről nyilatkozni, mert vannak egyrészt biztonsági okokból és bizalmassági okokból, nem tudok mindenre válaszolni, de mi ezt az úrral el fogjuk intézni.
2: Szerintem, hogy volt hely a gépen, tehát az is nagy mázdi, ugye? Meg hogy a földi kiszolgáló személyzetbe belemenne, mert ugye vannak szabályok, hogy le kell szállni a gépről, megtankolják a gépet, nem lehet utas tankolás közben a gépen. Tehát azért itt van egy csomó olyan követelmény, amire nem is ti vagytok hatással, hanem maga a reptér, meg a reptér szabályzata.
1: Így van, szerencséje volt az úrnak, hogy volt hely a gépen valóban, hát nem lett volna hely, hogy nyilván nem hozzuk haza, hiszen akkor azok az utasok, akik azzal a járattal jöntek volna haza, előnyt élveztek volna. Nem minden reptéren van tiltva, hogy tankolás közben az utasok a fedélzeten maradjanak, illetve a biztonsági ellenőrzés alatt az egyik kollégám ezzel az úrral maradt, míg a többiek ellenőrizték a repülőgépet. Tehát ilyen azért ezekre a szabályokra figyeltek a srácok, hogy biztos, hogy szabályszerűen és a szabályokat követve történjen minden.
3: Okot mondott az ember, hogy miért volt a hezitálás már kifelé, és miért jött végül is vissza?
1: Én nem mondanék többet annál, mint amit leírt a posztjában, de ahogy az előbb is mondtam, nagyon kedvesen, nagyon udvariasan, nagyon értelmesen elmondta az ő szituációját.
2: Aha. Az lehet, amiről beszéltünk, igen, hogy eltűnt a nő és eltűnt a pénz. És már csak ő maradt, és már nem olyan jó kritán lenni.
1: És a pilóták tudtak a központtal, van egy olyan rendszer a repülőgépen, amivel tudnak a központtal tulajdonképpen csetelni, és akkor ott megkapták azokat az utasításokat, amik lehetővé tették, hogy megoldják.
2: Ja, már hogy a Wizz Air központ és a pilóták között van kapcsolat.
1: Így van, természetesen folyamatos kapcsolat van, és van egy ilyen csetszerű, és akkor ki tudják nyomtatni, mint egy blokkot, és ott megjön az üzenet.
0: Aha. Az, amikor eljön az üzenet, ezt nem hiszed el, mi történt.
2: Itt ül egy csávó, nem akar leszállni, előbb nem akart felszállni, mit csináljunk vele? Igen. Jó, ez mindenképpen azért ez pozitív színben tüntet föl benneteket, ez jól jött szerintem, meg tök jó a sztori, meg tök kedves, tehát hogy így azt mutatja, hogy a légitársaságoknak is néha van lelke. Ez egészen megnyugtató. Azért ránk utasokra nézve, hogy ez ő ráadásul így kiírta. Tehát ugye ezt nem is ti írtátok ki, hanem ezt ő így magától kiírta.
1: Abszolút, és a Feri mondtad az előbb, hogy azt gondolták sokan, hogy ez egy gerilla marketing akció volt. Én nagyon sok telefonhívást kaptam, hogy mennyit fizettetek ezért a történetért, hogy ez így megjelenjen, semennyit. Tehát ez tőlünk teljesen független, ez tényleg így történt, ahogy az úr leírta.
0: Gerilla lenne, én is azt mondanám.
2: Igen, most a Ryanair ingyen fog utaztatni óvodás csoportokat. Valamit csinálni kell, az EasyJet, nem tudom, nyugdíjasokat köröztet majd Budapest felett két napon keresztül.
0: A Ryanair hazahozza a vizet.
2: Igen. András, nagyon köszi, örülünk, hogy beszéltünk. Jó munkát nektek. Köszönjük szépen. Ciao. Köszönjük szépen. Azért gyerekek, ha tényleg nő miatt ment, az milyen durva. Tehát kifizetsz egy csomó pénzt, eltűnik a lóvé, ugye? Eltűnik a nő is, és rájössz, hogy nem akarsz már ott maradni. Se pénz, se nő. Azért az kemény.
0: Arról csinálhatnánk egyszer egy témát, vagy akár most, hogy az életed nagy felültetései.
3: Kedves barátom, pont pár héttel ezelőtt járt így hosszas csetelmet.
2: Beráfutott a csetre.
3: Meg volt az első randi lehetősége, étterem, emberünk ott grasszált már az étterem előtt fél órával, mert egy úriember, hogy megvárja a csajszit, és a csajszi törölte magát mindenhonnan, ahol
2: ezeket a ghostingolásokat nem értem.
3: És eltűnt. Úgy tűnt el a csaj, hogy se híre, se hamva. Ráadásul ugye egy ilyen párkereső chat felületen beszélgettek csak, tehát még telefonszámot sincs hozzá.
2: Igen, valószínűleg fél találkozni, addig izgi, amíg ez nem lesz konkrét, és ahogy konkrét, annyira megijed, hogy egyszerűen ghostingol. Régebb buliban azt mondtam, kimegyek WC-re, mire rájött, hogy nem jövök vissza, már otthon mostam a fogam. Oké, de az buliból eltűnni, az még nem egy személyes randi, tehát azért az úgy még rendben van. Németben éltünk 2 éve, reggel puszi, szeretlek, ölelés, mire hazaértem délután munkából, lakás kipakolva, jegygyűrű asztalon. Se egy levél, egy üzenet. Teló és Facebook letiltva. Na így lett vége egy 5,5 éves kapcsolatomnak. Na,
3: szóval, hogy 5,5 év nem érdemel annyit, hogy leülsz, és azt mondod, hogy figyelj kicsim, elég volt, nem megy. Puszi, szia.
2: Igen, tehát azért hazamész, és le vagy tiltva, ki van pakolva a kecó, le van rakva a jegygyűrű, paja írta. Tehát akkor ez csaj volt. Tehát ez csaj csinálta meg.
3: 5,5 év, akkor itt van a sztori. 2024 szeptemberében a férjem 12 év után feleségül vett, akkor már 10 éves volt a kislányunk. Ekkor történt egy megcsalás, ez kiderült meg minden, és a csávó mindenkit tiltott a családból, eltűnt, 13 évet törölt ki így az életéből, és azóta sincs meg.
2: Ne csinálj!
3: 13 év, érted?
2: De a gyerek életéből és is mindenki...
3: Mindenkiéből. Tehát ott hagyta a gyereket, a családot, mindenki.
2: De lehet, hogy meghalt. Nincs ilyen, hogy valahol fekszik ez a csávó azóta.
0: De rohadt mérges vagy, és akkor meghalt.
2: Igen, szerencsétlen, meg fekszik egy árakban.
3: Lehet.
2: 13 év után valaki úgy szívódik föl. Ne csináld! De ez egészen megdöbbentő. Hogy élnek emberek? Bocsi, hogy 4 hónapig gosztoltalak, elhagytam a töltőmet, amúgy ma este mit csinálsz? Küldte valaki idézőjellel, tehát valószínűleg ez is megtörtént vele. Randiztam egy lányzóval, 6 órán keresztül beszélgettünk, flörtöltünk, nevetgéltünk, aznap este együtt aludtunk, tiszteletben tartva, hogy ne siessük el a dolgot, nem történt semmi. Ha olyan harmónia volt, ami kicsit érthetetlen, nagyon jól megvoltunk, hazavittem, azóta se hallottam róla semmit, utcára lakunk egymástól. Tehát az egyik fél úgy gondolja, hogy élete estéje, a legnagyobb este, óriási, micsoda harmónia, úristen, mennyire együtt vagyunk, a másik oldalán kész, kirakod 5 utcával arrébb, és ha soha a büdös életben nem halasz róla többet. Na, itt mi megy el? Érted? Igen. Tehát itt is tök máshogy.
3: Hát valószínűleg csak te érezted a nagy harmóniát, lehet, hogy ő tök kellemetlenül érezte magát egész este, és azért tűnt el.
2: Igen.
3: Igen.
2: 2 randi után én nem ghostingoltam valójában a srácot, de ő nem állt velem többet szóba, miután engem elvittek a rendőrök egy foci meccs után, 72 órát tartottak benne, telefon kikapcsolva végig, nem értem. Nem hittem, miután kérdezte. Hát,
0: na, ennél jobb sztorit találj ki, kis pofán.
2: Igen, de az csaj volt, mert pasi nem hitte el, tehát a csajt vitték be, érted, 2 napra, vagy 72 órára azért az úgy erős ebben a formában.
0: Ne panaszkodjatok, nektek legalább írnak a csajok.
2: Igen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Playmobil kaland a Kaposvár plázában az egész családnak. Igen! A Playmobil Roadshow augusztus 29-e és szeptember 13-a között érkezik a Kaposvár plázába. Péntekenként 14 és 18 óra között, hétvégenként pedig 10 és 18 óra között Playmobil játszósarok várja a gyerekeket. Részletek kaposvárpláza.hu.
5: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
8: Ahó!

0: Rádió egy top 50. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Bőrgyógyászok tartanak előadást az ekcémáról. Ősszel is sűrű járnak a hajók Fonyód és Badacsony között. Kaposvári lánykérés a rendvédelmi technikumban. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyerekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezítheti. A Henypál gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni rá. A részletekről Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónkban.
3: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan viszketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, fokozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
2: Az utószezonban is rendszeresen közlekednek a balatoni hajók Fonyód és Badacsony között. A két települést összekötő hajóút mintegy fél órát vesz igénybe, írja a Sonline. Szeptember 6-áig hétköznap mindkét partról napi 5 járat indul, a hétvégén pedig ennél is sűrűbb lesz a menetrend. Szombaton és vasárnap 9 indulással, így napközben szinte óránkénti összeköttetéssel számolhatnak az utasok. A hajókra kerékpárt és kutyát is fel lehet vinni. Romantikus percekkel indult a tanév egy kaposvári rendőrtanonc számára a Körmendi Rendvédelmi Technikumban. A fiatal az intézményben kérte meg barátnője kezét. Az iskola közösségi oldalán is beszámolt a különleges eseményről, és sok boldogságot kívánt a párnak. Mint írták, lassan hagyományá válnak náluk a leánykérések, ezúttal egy kaposvári diáknak maradt különösen emlékezetes a Körmendi iskola. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik, továbbra is kitart a nyári hőség, magas lesz az UV-sugárzás, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Mit szólunk ez a 24 éves sráchoz, aki elköltött egy Cessnát? Hát beszéljük már meg, hát ez a hétvége hogy híre zseni. Volt, ivott egy kicsit.
2: Na most várjál, az ugye nagy kérdés, hogy ez még a péntek esti, hogy hívják, péntek estének az utóhatása, vagy ő szombat reggel rúgott, szombaton kötötte el a gépet?
1: Szombaton hajnalban kötötte el a gépet, de ugye...
2: Ez előző esti, vagy aznapi?
1: Szerintem ez a szombat hajnal, az a péntek estébe indult el. Ugye mit csinálsz, ha részeg vagy? Ugye, ha részeg vagy, akkor elmész egy buliba. Lefekszel, alszol. Fölkelsz egy vonaton, fölébredsz valahol, ahol nem, amit nem tudsz. Ugye beülsz egy taxiba, kikötsz egy másik buliba. Tehát ilyen standard dolgokat csinálsz. Na most ez a 24 éves srác, ez nem így gondolkodott.
2: Jó, mondjuk én...
1: Nem így gondolkodott.
2: Én őszintén bevallom nektek, én kerékpárt annak idején loptam részegen.
1: Igen, ide jutsz, elrobsz egy kerékpárt.
2: Ugye, tehát ez a maximum, és másnap visszavittük, csak a kocsmából nem nagyon tudtál hazavinni. Van egy nehézségi fok. A kerékpár és a kisrepülő ellopása között, igen. Én azt gondolom.
1: Lehet, hogy ez egy evolúció volt, és azt mondta, hogy már lopott kerékpárt, már csinált, bemászott már vasúti kocsikba, már nem tudom, más kertekbe mászott. Most ő szeretne valami nagyon durvát, ugye? De az is lehet tényleg, hogy megnézte a Netflixen a GTA 6-nak ugye a 20 perces kis előzményfilmjét, amit egyébként én is megnéztem, tök érdekes világ lesz, és azt mondta, hogy oké, akkor idáig, és benne maradt egy kicsit a szimulációban.
3: Igen,
1: benne maradt
3: abban
1: a világban. Igen.
3: És ő azt érezte, hogy ez most neki menni fog egy reptérre, ahol Cessnával felszállhatsz, oda éjszaka azt nem őrzik, oda úgy be lehet surranni?
1: Hát ez egy, na várj, menjünk végig a fokozatokon. Ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Több vármegyét érintő összefogás eredményeként kapták el. De hogy mit csinált? A közlemény szerint, ugye, az történt, hogy ő Kalocsán berúgott valahol, ugye? Beszökött a kalocsai reptérre, és elkötött egy Cessna 172-es típusú gépet.
3: Okay.
2: Tehát ott van, hogy jutsz be ugye a reptérre, őrzik vagy nem őrzik, egy-kettő. Ennek van kulcsa.
1: Van kulcsa ennek a repülőnek. Állítólagosan a srácnak semmiféle előképzettsége nem volt. Az apukája nyilatkozott valahol, ahol elmondta, hogy ő úgy tudja, hogy a fiának jogosítványa sincs.
3: Úgy tudja.
1: A csávó zseni. Tehát ha nem veszik föl a Magyar Honvédséghez, komolyan mondom, zseni. Beszökött, figyeld, és azt írta a honvédelmi miniszter korábban a közösségről, de hogy szombat hajnalban riasztották a készenléti vadászgépeket. Figyeld, miután egy férfi engedély nélkül felszállt Kalocsáról egy kis repülővel, majd, és itt jön a csavar, hullarészegen elindult Paks felé. Hát nem mond, hogy nem akart egyenesen belerepülni az erőműbe. Hát mennyire durva. Észlelték a gépet, figyeld, grippenek kísérték az elrabolt Cessnát. Ez megvan, ez a sztori.
2: Egyszer csak érted, vezeted végre rohadtul, örülsz neki, és megjelenik a két izé grippen.
1: Csutkára készen vezeted a Cessnát, elloptad a kalocsai reptérről, balra-jobbra nézel, és kettő darab grippen megérkezik. Nem is tudom, hogy tudnak ezek a grippenek ilyen lassan repülni.
3: Élete végéig ezt a sztorit fogja mesélni.
1: Az unokáknak is. Hogy repül egy ilyen Cessna 150-200 km/h, mondjuk full gázon megy. Azért olyan nagyon nem gyorsak ezek a Cessnák. A grippenek hogy repülnek? Ilyen lassan.
2: Hátrafelé megy. Úgy talán úgy tudja meg.
3: Kicsit lassan. Figyeljetek, azt gondoltam, hogy esetleg a ChatGPT megint csak segíteni fog. Négyszer futottam neki, hogy próbáljon meg engem. Tehát fel kell szállnom, vészhelyzet van, muszáj, hogy felszállok. Nem enged.
1: Nem tudod?
3: Nem tudod. Nem adja meg, hogy hogyan tudnék én felszállni. Azt mondja, hogy hívjam a 112-t, ne kezdjek el gurulni, vagy felszállni, ha már a gurulaggép a levegőben, állítsd meg, most azonnal írjál vissza.
1: Használd a Grokkot, az elmondja, az Elonnak használd az AI-ját. Hagyd az OpenAI-ját. Nem, figyelj. Na várjál, megérkeztek a grippenek, ugye? És erre mit csinált? Ő kényszer lesállás hajtott végre egy napraforgó táblában, és letette a gépet. Hát azért ez se semmi. De a csávó az új GTA-szat hallott, hogy öröm lenne nézni a gyerekeknek, hogy megy a GTA-ban.
3: De neked volt egy időben terv, hogy te majd megtanulsz.
1: Igen.
3: Eljutottál bármeddig?
1: Azt mondják, hogy 8 vizsga, és nagyjából 40 vagy 50 repült óra, amíg te mondjuk egy kétszemélyes Cessnát nagyjából tudsz vezetni, és amikor le kell vizsgáznod, akkor 8 különböző vizsgát kellett tenned. Ami meglepődtem, az nagyon sok. Ebben van repülés elmélet, mint a meteorológ, mit tudni, nem tudom mi. És nagyjából 30-40 óra az a képzés, amivel te lerepülöd azt, hogy biztonságosan repüljél egy Cessnával.
2: Hát a gyengéknek, ugye?
1: A gyengéknek.
2: A profik azok beülnek és vezetik.
3: Bátorra isszák magukat. De nagyon.
1: Ez a Cessna 172. ez egy, hát figyelj, azért itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 darab műszer van a műszerfaladon. Na. Innen indul. Hogy a csávó vagy ösztönös zseni, vagy tényleg nagyon jó a GTA-ban, nem tudom.
3: Hogy indítod el egyáltalán?
1: Ha van benne kulcs.
3: Van, kell, hogy benne legyen kulcs.
1: Valamilyen indítóban kell.
3: És hagyják?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy benne van-e a kulcs.
2: Hát nyilván mit tenni, a tulaj, a pilóta valamilyen beszaladt, vissza, nem tudom. De hát kellett, hogy kulcs legyen benne, mert az aztán végképp elképzelhetetlen, hogy a csávót majd a piros meg a kék
1: ja, az biztos, hogy nem.
2: Érintésével indítottam.
1: Az biztos, hogy nem. Mitől józanodsz ki gyorsabban? Anyád lekever egy maflást, vagy megjelenik melletted kettő grippen? Ez is egy jó kérdés. Azért ülsz csutka részegenben, teljesen kész, hogy vezeted a Cessnát, balra nézel, és ott van két grippen, és azért erre azt mondta, hogy wow, oké.
2: Okay.
1: Meg vagyok.
3: A vadászpilóták ilyenkor integetnek, hogy szállj
1: hát
3: le.
1: Gondolom, van valamilyen jelzés.
2: De hát ezt meg a csávó nem ismerte, mert ahhoz kell... Gondolom én, hogy kell a pilóta vizsga, érted? Hogy,
1: hogy ismerd a jeleket.
3: De vannak a nemzetközi
1: jeleket. Igen, vannak a nemzetközi
3: jeleket. Mit csinálsz, te normális?
2: Állj
3: le!
2: Mi van, ha szimulátorozott a gyerek? Az segít.
1: Szerintem simán.
2: Tehát ha sokat szimulátorozol, gondolom, hogy van ez Cessnára is, nem csak nagygépekre, akkor az alapján föl tudsz szállni.
1: A szimulátor alapján az valószínűleg akkor igen. Tehát az lehet benne, hogy, hogy igen. Mert az alkoholtól azért ennyire nem okosodsz meg.
2: Hát nem.
1: Ugye?
2: Hát
1: tehát, nem. Hogy, igen, tehát ettől azért megbátorodsz, de bármennyire lennék részeg, azért beülnék egy ilyen Cessnába, valószínűleg nem tudnám elindítani. Vagy nem lennék olyan bátor. Van meg azért ott vannak bizonyos mozdulatsorok, amiket végre kell hajtani.
3: Van-e ilyenkor ott bárki az irányító toronyban, aki egy kicsit feláll egy bögre kávéval a kezében, egy kinyit az ablakon, és azt mondja,
1: hajnali 4 óra, nincs repülőcesszta, igen.
3: De Józsi, ki ez?
1: Nyilván az lehetett, mint az amerikai filmek legtöbbében van, írja egy hallgató, hogy lehaltotta a napelemzőt, és a tenyerébe ejtett a kulcs. Ugye? Hát ezt 150 amerikai filmben láttuk, hogy lehajtja a napelemzőt, és a tenyerébe esik. Jó, én bírom ezt a palit. Én kicsit szeretem. Nem tudom, miért volt a célja Pakssal. Az egy kicsit gyanús, hogy Paks felé repült.
2: Szerintem tök véletlenül repült arra. Szerinted tudta, hogy merre repült. Csatak részegen elkötsz egy repülőt, szerinted van terved? Hogy hova mész, meg merre indulsz. Hát szerintem ment a csávó pont Paks, ugye, és ott lépett be a paksi légtér az védett, ezért jöttek a grippenek. És
1: igen.
2: Az meg majd letette a gépet, és utána még egy autót is el akart lopni.
1: Igen.
2: Nem, menekült.
1: Ott, igen, menekült, de azt mondja, nem akart ellopni, egy arra közlekedő autós megállt, mert hogy stoppolt a csávó. Tehát letette a Cessnát a búzamezőn, kiállt, és neki állt stoppolni. Hát zseni a pacák. A férfi bejut a kocsiba, és el akart hajtani. Amit a jármű utasa akadályozott. Meg, akkor de, akkor
2: az,
1: ez lehet.
2: El akart lopni a kocsit is.
3: Figyelj, te elloptál egyszer egy biciklit nagyon részegen. Mi volt a legbátrabb dolog, amit valaha csináltatok?
1: Részegen? Hát szerintem nagyjából ez.
2: Tehát, hogy hát ilyen... ennél tovább nem mentél. Jó, persze, nem tudom, most bedobsz egy követ egy ablak, vagy egy követ egy ablak. Na érted, mit akarok mondani?
3: Tehát,
2: hogy, igen, hogy mi van még benne? Ellopsz egy biciklit,
3: eldobtál egy telefont.
2: Elviszed a sörös korsót, eldobsz egy telefont, ilyen, tehát ennél nagyobbakat nem.
1: Nagyjából ezeket csinál, igen. Hát, ha megtaláljuk ezt a srácot, gyerekek, írjon valaki, lehet, hogy ismerik, lehet, hogy helyi látványosság, lehet, hogy híres lett azóta. Ha tudjátok, hogy ki ő, hol laki, mit csinál, nem is feltétlen ma, de nagyon szívesen beszélnénk vele.
3: Meg nem az volt, hogy az apja valahol nyilatkozott?
1: Az apja nyilatkozott. Igen,
3: apuka.
1: Ott mond, apukát is nagyon szívesen megtaláljuk, igen. Apuka mondta, hogy a srácnak jogsia sincs. Érted?
3: És az a durva,
1: hát azért az nagyon erős.
3: Hogy én úgy olvastam a hírekből, hogy annyira nagyon kakuk volt, hogy nem is emlékszik az egészre. Tehát azt se tudja, hogy mi történt vele.
1: Kérdezem, amikor leültetnek józanul. Tudod, mit csináltam? Mit csináltam? Jobban vagy kihozottam, mit csináltam? Na fia, az van, hogy bementél egy repülőtérre, elköltöttél egy Cessnát, üldöztek a grippenek, kényszer leszállás hajtottál végre, leszálltál egy búzamezőn, és el akartál lopni egy kocsit, és ülsz, és azt mondod, hogy igen. Ezt csináltam.
3: Óriási!
2: Én egyedül?
1: Igen, nyilván történhetne baj, meg nyilván felelőtlenség, meg nyilván most nekünk is nagyon kéne morgolódni, hogy eljj, aki ilyet csinál, eljj. De hogy van benne valami rock and roll. Hál' Isten, nem sérült meg senki, nem lett baj. Igen, az eset után fél, a csávó akkora port kavart, hogy az eset után a rendőrség a légügyi hatósággal együttműködve ellenőrzést rendelt el a kalocsai reptéren, és a vizsgálatot a közeljövőben az összes reptére kiterjesztik. Tehát az ember elérte azt, hogy az összes reptérbe a bejutást, a kiutást, az ellenőrzést az kiterjesztik, mert hogy igen, igen. A repülőgépek őrzésével, rögzítésével, a repülőtérek biztonsága kapcsolatban felmerült néhány
2: kérdés.
1: Érted, hogy a csávó az hogy ment ide be? Hát imádom ezt az esetet ugyanakkor. őrizetlenül hagyott vagy nem biztosított repülőgép milyen gyorsan lehet közlekedésbiztonsági és honvédelmi kockázat. Mi lett volna, ha berepül Paks felé? Lelövik?
2: Hát valószínűleg.
1: Lelövik, igen?
3: És egyébként most az, hogy ez a két Gripen felszállt és kísérte, tehát ennek a költségét majd ráterheli?
1: Hát ez egy jó kérdés. Megjön egy sárga csak. Gripen felszállás, igen, leszállás, üzemanyag 36 000 forint, 4 000 év. Kapja a csávó majd a sárga csekkeket, érted? Mert ha berepül Paks fölé, mondjuk öntudatlanul, de tudod, tehát azt nem tudom, hogy hogy tudod a levegőbe tartani, hogy tudsz egyensúlyozni, hogy tudsz megkezdeni egy leszálló műveletet, hogy tudod a sebességet lassítani, tehát rengeteg kérdés, hát de tényleg makkom, matton vagy.
2: Abszolút. Igen, amikor a leszállás nem is sikerült ugye ötösre.
1: Nem volt hely, de letette, le is zuhaltott volna, de letette a csávó, hogy lelövik, valószínűleg lelövik.
2: Ja, tehát, hogyha Paks felé olyan berepül... Közel, olyan közel kerülsz, akkor ott egy ideig megy a magyarázkodás, hogy gyere le, gyere, és onnantól kezdve kész.
1: És valószínűleg lelövik, mi?
3: Valószínűleg fel se tudták venni a kapcsolatot vele.
1: Igen. Figyeld. A Karocsi reptéren Cessna 172-eshez ment, kitépte a földből a repülőgéből rögzítő köteleket, most jönnek az esetek, már egyre több innen tudunk. Ezt követően beszállt a gépbe, és a szervízútról szabálytalanul a levegőbe emelkedett. Ment el a felszálló pályáig. A repülés rövidre sikerült, Gerjen határában egy napraforgó mező kényszerleszállás hajtott végre, miután megjelentek nála a Gripenek. Ez hát neki... azért ez zseni ez a sztori.
3: Nyilván nem egy átlagos szombat, nyilván nem egy átlagos nagy benyomás, de annak azért biztos, hogy voltak előtte már ilyen jelei, hogy ez a srác azért komolyan nyomja.
1: Ja. Lehet, hogy a fater azt mondta, jó, megint csak ennyi. A múltkor elbemett
3: amikor
1: Kecskemétre.
3: Amikor a tankot.
1: Igen. Ő lopta el a migalkat részeket a Kecskemétről, érted? Múltkor hazajött egy MiG-29-es hajtóművel Kecskemétről lopta. Ahhoz képest.
3: Lezárták az eljárást.
1: Az mennyire durva. A kényszerleszállás végrehajtó kis repülőgépet a Gripenek megtalálták, és a helyszín felett maradtak. Figyeld, a helyszín felett köröztek a Gripenek. A mentőhelikopter és a földi mentőegységek megérkezéséhez.
2: Itt azért gyerekek, ennek van költsége, az biztos.
1: Ez egy százacskába úgy benne lehetett mindennel együtt. Mentőhelikopterek, Gripenekkel, földi mentőegysége, micsoda port kavart a csávó. És akkor mi van? 3 nap elzárás, kiózanodás, szabálysértés?
3: Valamit, biztos,
1: eljárás biztos van. Hát valamilyen eljárás az biztos van. Igen. Igen.
3: Nehogy aztán fény kapjál?
1: Onnan tudta a levegőbe, hogy merre? Nem tudta mit, csak hogy valamerre repült. Tehát nincs összefüggése Paksa.
2: Nem volt benne, hogy megtámadjuk Paksot, meg ilyenek. Uh-huh.
1: Szerintem az menő, ha életedben egyszer hazakísér két Gripen, szerintem egyébként az menő. Tehát azért ezt ritkát, ezt nem tudja mindenki mesélni. Hogy jöttél az a Gripenek kísértek?
3: Hát figyelj, vannak
1: itt. Jól szálltál a Sanyiéknél a búzamezőn.
3: Mi pucérmaraton csináltunk részegen. Lefutották a maraton, gondolom.
1: Oké, még azt is adom. Tehát, hogy nekem még az is benne van. Az is benne van.
3: Én részegen birkát loptam, csak másnap reggel vettem észre, hogy egy komondor kutyát hoztam el, meg is lepődtem.
1: Azt mondja, hogy rablás is lehet akár 2-től 8 évig terjedő. Azt nem hiszem.
2: Hát te miért elkötött egy gépet, ráadásul le is nullázta? Hát...
1: Aha. Azt mondja, hogy Paksnak saját légvédelme van a Gripeneken kívül. Tehát, hogy van saját légvédelem.
2: Milyen légvédelmi ágyukkal?
1: Ez egy jó kérdés, ezt nem tudom, igen.
3: Kupola.
1: A repülésben a le- és a felszállás a legnehezebb. Nekem aktív pilótaként az a furcsa, van egy aktív pilótánk, hogy a felszállásnál a full gázon kívül a lábaidat is kell használni. A szivatót is, a flapseket is, 10 fokos felszállási szögben, amit felszállás után vissza kell állítani, stb. Aha, látod? Tehát, hogy na, itt van. Tehát, hogy itt azért egy csomó művelet van azért, amit neked csinálnod kell.
3: Ráadásul tök sötétben csinálta mindezt.
1: Igen.
3: Tehát, sötétben felszállni, meg sötétben letenni a gépet,
1: igen.
3: Azért az elég jedi.
1: Itt van egy hallgatónk, Tamás. Hello, Tamás, ciao.
4: Sziasztok, sziasztok.
1: Te írtad nekünk ezt az üzenetet? Vagy te is vezetsz Cessnát? Nem te írtad. Jó, te Cessnát vezetsz?
4: Igen, én pilóta vagyok.
1: Pilóta.
4: Között Cessnán.
1: Na, csak nagyon kevés időnk van, csak lehet, hogy valaki minden nélkül így föl tud szállni, majd le tud szállni egy mezőn? Szerinted ez lehetséges?
4: Szerintem teljesen kizárt, biztos, hogy legalább szimulátorban már képződött, vagy részt vett esetleg ilyen úgynevezett tesztvezetésen, több kuponos oldal is hirdeti ezt, ahol az alapokat megmutatják a pilóták a leendő pilóta jelöltnek, aki azért jön el, mert érdekli az, az egész repülés.
1: Tehát nulla képzettséggel, vagy nulláról nem tudna felszállni?
4: nem gondolom, hogy föl tudsz szállni.
2: És ha nagyon részeg vagy, akkor sem?
1: Nagyon-nagyon részeg vagy.
4: Akkor valószínűleg bátrabb az illető, de azért azt ne felejtsük el, hogy amit ő tett, az rendkívül súlyos dolog.
1: Persze, veszélyes, ezt elmondtuk mi is, igen.
4: És ugye a tulajdonosnak egy nagyjából 150 ezer eurós kárt okozott ezzel, plusz egy véget nem érő eljárásba kezd.
2: Ja, az első lépés, hogy ebbe tényleg nem kell kulcsit, valaki azt írta, hogy ebbe van egy ilyen...
4: Nem, ez egy diesel Cessna, ezek egy start gombbal indulnak.
1: Megőrülök, tényleg?
4: Ha nem zárták be a gépet a reptéren, valószínűleg valamire elfelejthették, akkor sajnos ezt el lehet így.
3: Irány, Budaörs, próbáljuk.
1: Mennyit repült, azt tudjuk? Tehát körülbelül, te tudod, a leszállás, vagy a kalocsáról indult, nem tudom, hogy
4: perceket repült. Tehát én a levegőben voltam, én hallottam is, hogy a tájékoztató próbálja hívni ezt a lajstromot, és nem jelentkezik. Aztán hát most már tudjuk, hogy miért nem. Én is próbáltam őt hívni, hogy hát ha engem a levegőből jobban hal, de ugye nem.
1: De pont a levegőben volt, de láttad, ahogy ő repül?
4: Nem láttam, én csak hallottam, a tájékoztató kereste ezt a lajstromot. Transponder jelet ad rólunk, hát látják, hogy merre megyünk, milyen magasan, mi a lajstromunk, stb. És nyilván látták azt, hogy Paks irányába vette az utat. Amikor bárki repül az erőmű közelébe, vagy az erőmű irányába, minden esetben a tájékoztató szolgálat ránk kérdez, hogy erősítsük meg, hogy kerülni fogjuk a paksi légteret. Őt is erre akarták megkérdezni, hogy erősítse meg, hogy kerülni fogja, de hát ugye nem volt két oldalú rádió kapcsolat. Valószínűleg a rádiója be se volt kapcsolva, mert én sem értem el a levegőből. Sokszor van egyébként, hogy a tájékoztató hív valakit, és a lögét nem válaszol, mert takarásban van, árnyékban van bármi. És akkor a levegőből meghívjuk egymást, hogy keresi a tájékoztató, figyeljen, de ugye nekem se reagált semmit.
1: Mi a protokoll, ha mondjuk ő berepül Paks fölé? Mert itt látjuk a repülési magasságokat is, Zsüli azt is megkérdezte, fölment 2000 lábra, aztán lejött majdnem nullára, onnan fölment 1500 lábra, utána... Ja, ez a sebesség, tehát ja, a sebességet nézzük, ilyen, meg a magasság, ott van a láb is szerintem. Tehát egy iszonyatos magasságváltás, meg iszonyatos sebességváltásokkal repült, látszik, hogy nyilván nem egy rutinos pilóta. Mi van, ha berepül Paks fölé, akkor mi történik?
4: Hát szerencsére gyakorlatból ezt nem tudom, hogy mi történik, de ugye aki, ha nincs két oldalú rádió kapcsolat, nem megfelelő transponder kóddal repül valaki abba az irányba, akkor egész biztos, hogy ugye riasszák a grippeneket, hogy itt veszélyben van az erőmű. Azt tudni kell, hogy nagyon kevés ilyen objektum van Magyarországon, ami ennyire védett és lezárt, mint a paksi atomerőmű, oda még a mentő helikopter se repülhet be. Hát úgy van az M6-os autópálya is kiképezve, hogy ezt a lezárt kört, az körzővel húztak egy kört az erőmű köré, oda semmilyen esetben nem léphetünk be légi járművel, és ha megközelítjük, akkor már ugye, hogyha nem jelentkezünk a tájékoztatónál, hogy mi a szándékunk, kikerüljük, stb., akkor biztos, hogy ránk emelik a grippeneket.
1: De ezt itt a srácok rá is emelték a grippeneket.
4: Hát igen.
1: Ez akár lehet tűz parancs is? Tehát, hogy ez akár eljutat oda, hogyha ő berepül Paks fölé, és veszélyesen elkezd leszállni, vagy valamilyen manőverbe, akkor akár le is lőhették volna?
4: Biztos vagyok benne, hogy valahogy meg kell akadályozzák. Hát azért egy ilyen repülőben van 200 liter gázolaj, ugye jelen esetben, illetve kerozin ebbe a Cessnába, azért ez oda beesik az erőmű közepébe, nem biztos, hogy a mai nap az, vagy hát igen, a másnap az
1: ütletik. Aha. A grippenek hogy érnek oda ilyen gyorsan? Tehát, hogy ő nagyon kevés időt töltött a levegőbe. Azért az megdöbbentő, hogy pillanatokon belül, fél percen belül, egy percen belül, vagy két percen belül ott voltak a grippenek. Ez nagyon
4: durva. Hát ugye a grippenek közel 1000 km per órával képesek menni, ugye felszállnak a Kecskemétről mondjuk, onnan néhány perc, gyakran egy-másfél perc repülés, és ott vannak. Tehát azért ez is így van kitalálva, hogy az ország bármely területén ott legyenek percek alatt gyakorlatilag.
1: De milyen lassan kellett nekik, hogy repüljenek, hogy kísérjenek egy Cessnát? Tehát egy Gripen tényleg akár 1000-rel is megy egy Cessna, nem tudom, 150-200, a srác ment mondjuk 120-szal, tehát csoda, hogy a Gripenek tudtak
4: annyira megfékezni, és ugye megpróbálják ilyenkor fölvenni velük vizuálisan a kapcsolatot a pilótával, hogy mi a szándéka. De hát ezt nyilván ők tudnák elmondani, hogy ilyenkor náluk milyen riasztási lánc, hogy mi a protokoll, hogy mikor van az, hogy akkor be kell avatkozzanak. Mondom, szerencsére nekem ilyen esetem még nem volt.
1: Ő valószínűleg meglátta a grippeneket, és akkor megijedt, és ekkor kezdett el kényszerleszállást hajtani a búzamezőn. Mert hogy letette a Cessnát egyébként, ami talán az oldalára borult, de valahogy leszállt.
4: Inkább zuhanásnak mondjuk, de De igen, azért nem sok maradt.
1: Tényleg full GTA az egész, ez egészen elképesztő. Tamás, nagyon köszi, ez kemény ez a történet, meg köszi, hogy csörögtél, mert találtunk valakit, aki ért hozzá, meg hát a levegőben voltál, amikor ő is repült, ez egészen megdöbbentő. Párhuzam. Köszi.
4: Hát igen, akkor nem tudtuk még, hogy mi történik, hogy ez csak később a hírekből derült ki, hogy már vagy volt.
1: Milyen sztorinak vagytok részesei. Igen. Tamás, köszi, vigyázz magadra, jó repülés nektek, köszönjük szépen.
0: Köszönjük. És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jelentős eltérések láthatóak a déli parti városok között a rendőrség nyári bűnügyi térképén. Pénzmosási ügyben emeltek vádat Nagyatádon, veszélyben vannak a méhek. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Jelentős eltérések láthatóak a déli parti városok között a rendőrség nyári bűnügyi térképén. A június 4 és augusztus 2 közötti időszakból Siófokon 179, Balatonlellén 49, Fonyódon pedig 19 bűncselekmény és szabálysértés szerepelt. Siófokon elsősorban a közterületi bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések voltak jellemzőek, Lellén ugyancsak ez a két kategória adta az esetek többségét. Fonyódon lényegesen kevesebb ügyet jelzett a térkép, mint a másik két városban. Kedvező adat, hogy a vizsgált időszakban egyik déli parti településen sem szerepelt gépkocsilopás vagy autófeltörés, áll a online összefoglalójában. Üzletszerűen elkövetett pénzmosás miatt emelt vádat 6 emberrel szemben a nagyatádi járási ügyészség. A hatóság szerint 2 férfi tartotta a kapcsolatot az ismeretlen megbízókkal, és 4 társukat arra vették rá, hogy saját nevükre bankszámlákat nyissanak. Ezekre összesen mintegy 14 millió forintnyi bűncselekményből származó pénz érkezett, amelyet a számlatulajdonosok felvettek és készpénzben továbbadtak. A közreműködők mindezért néhány tízezer forintos jutalékot kaptak. Az ügyészség a két szervezővel szemben letöltendő, társaikkal szemben pedig felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott, tudta meg a sonline.hu. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: A természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhpocsalás pusztulás várható az országban.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik, továbbra is kitart a nyári hőség, magas lesz az UV-sugárzás, vezessenek óvatosan, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mi pedig egy olyan témával foglalkozunk, ezt még nem kérdeztük meg hallgatóinkat, és nagyon kíváncsiak vagyunk. Végeztek egy internetes kutatást, amire hát tulajdonképpen felrobbant a platform, és elképesztően, hogy 6500 hozzászólás érkezett. És ebben azt kérdezték, hogy hát mi az az anyag, vagy mi az a, hát hogy is mondjam csak, a szenzoros érzékenység, ami azonnal kivált nálad valamiféle pluszingert. Ugye mire gondolok? Arra gondolok, hogy ez egy ilyen neurodivergens működés, vagyis az idegrendszered bizonyos anyagokra, ami más embernek teljesen hétköznapi módon működik, túlreagál bizonyos érintést, és azt kérdezték az emberektől, hogy írjál nekem egy olyan dolgot, ami a hozzáér a lábadhoz, ha megfogod a kezeddel, ha beveszed a szádba, akkor azonnal elmegy a kedved, rossz kedved lesz, kiráz a hideg, és rosszul leszel tőle. Ugye mire gondolok, itt a fakanál a szájban, a mezitláb rálépni egy vizes törölközőre, a morzsák, a padló mezitláb, 6500 hozzászólás, és fejtegetett egy pszichológus a cikkben, hogy valószínűleg itt egy idegrendszeri túlműködésben szenved az angol lakosság, hogy mindenkinek van egy ilyen pontja, amit vagy nem fedezett föl, vagy nem tud róla, de hogy kell lenni egy olyan dolognak, ami nálad azonnal borul. És túlterheli az idegrendszeredet, erre mondják, hogy hát ilyen neurodivergens módon reagálsz, vagyis ami másnak hagyományos inger, azt a te idegrendszered túlreagálja.
1: De ez tök érdekes, hogy miért pont az a bizonyos anyag.
0: Igen, ugye? Hogy miért pont az az anyag, mitől indul ez el.
1: Igen, mert hogy az idegrendszered túlterhelt, az oké, azt értem, de hogy nálam például...
0: Na mi az ilyen? Az anyag? Textúra, kilépés, belépés, mi az?
1: A gumi... Bármilyen gumi, tehát például a gumikesztyű fölhúzás, az nekem is nekem néha kell.
0: Hidegrázós? Hidegráz?
1: A körömhöz érés, azt tudod, hogy... Tessék? Azt tudod,
0: ne csináld semmit, nem is értem, hogy mit mondasz.
1: Gumikesztyű körömhöz érés, érzed, mintha a fogadon dörzsölnék a gumikesztyűt, és...
0: Ott lép az idegrendszered, azt ledobja az égszíjat.
1: És megőrülsz tőle. Azt úgy tudom csak fölvenni, hogy hívják, hintőporozás, hogy valahogy csúszon rajta, és ne érezzem a gumit.
0: Tette durva, semmi baj, ennek nem ez semmi baj.
1: És mielőtt kérdezed, ószernél nincs.
0: Ez
1: tök fontos. És amikor az ószer a fogamhoz ér,
2: szinte
1: akkor...
2: Szinte érzem, hogy fogam az ószer.
0: Jó, oké, kinek van rágással kapcsolatos hangja, idegi túlműködése, másik rágja, én rágom, számba veszek valamit rágni, hallom, hogy ropogással kapcsolatos.
2: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Tehát, és ő nem, ezért
1: az
2: nem jár moziba.
1: Mizofónia.
2: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted...
0: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
2: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
1: Lesz.
2: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te...
0: Mit és nem vacsoráztok
2: nem,
0: együtt,
2: nem
0: esztek együtt?
2: Nem eszünk együtt.
0: Ő mindig ezért, egyedül eszik?
2: Hát félrevonul.
0: Egy fülessel a fülemben.
2: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
0: De durva, igen, ezt mesélted.
2: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
0: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
2: Megbírok tőle örülni, tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
0: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocell. Tehát a hungarocell, ha összedörzsölöd, az összedő, és van ennek ez a nyikorgó ilyen...
2: Csikorgó hangja.
0: Már csak látom, hogy valaki készül egy hungarocell táblát megfogni, megkérem, hogy légy, ne nyújj hozzá, és van az a nyikorgó hangja, tudod, nem. Amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocell, és azt nézem, hogy másokként nem is ér, meg se hallod. Nem. Tehát ez nagyon egyére szabott, hogy de mitől alakul
2: mikor
0: ez
2: alakul ki?
0: Tehát mitől lett a Ferinek a gumikesztyű, neked a nem tudom, a földbenyúlás, valaki meg simán én is belenyúlok a földbe, nem is értem. Aha. De te meg nem érted a hungarocellt, hogy tudod, amikor nyikorog. Te se bírod?
3: Én nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát is nyikorgott.
0: Nekem az a semmi bajom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdtek, hogy nyikorog. Sikítoztak a lányok.
3: Nekem ugyanez a kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezd így ropogtatni, tudod, így kihúzza.
0: Igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak. Tényleg? Én mindig csinálom, a Noának nagyon szereti az összes ujját, lábát, lábujját kiropogtatom.
3: Szokta a lányom csinálni, hogy ropogtatja.
1: Akkor csak ennyit csinálok neked.
2: Ne.
0: Tényleg?
3: Nem, bírom. Teljesen. Nagyon.
0: De miért van az, hogy valaki itt, valaki ott dobja le? Tehát valami ugye? Gyerekkorban, vagy magzatkorban, vagy az idegrendszered mitől lép túl ideges üzemmódban, mondjuk, ha valaki pattogató kukoricát eszik. Valószínűleg nem hallottad ezt terhesen, vagy magzatkorban. Tök érdekes, nem?
2: Van egy frekvenciája biztos, ami egyszer valami negatív tapasztalattal kötöd össze, és akkor onnantól kezdve az a hang, az a trigger el téged.
0: Én mondok még egyet, amit utálok. Nagyon ritkán történik meg, de amikor túrógombócot csinálsz, és nem vizezed belőtte a kezed, és elkezded a grízzel összegyúrni a túrót, és ilyen furán ráragad valami a

0: attól egy idő után elkezdök lentezni.
1: Ez,
0: de nem csak te, hanem a saját magának csinálja akkor
1: is. Kinek van olyan, hogy fog egy vattadarabot, és a vattadarab elkezd nyikorogni? És nyikorog a vattadarab. Semmi? Nem vagy nyikorog a vattadarab. Ugye megfogod a vattát, vattacukrot se tudok enni.
0: De hallottam már, tudom, mi az a hang, amiről beszélsz, de
1: fogod,
0: semmi.
1: Fogod, írja is, aki vattat, és összerakod a vattát, és a vattát így, ahogy összedörzsölöd, van egy ilyen nyikorgó hangja. Igen. Figyelj, meghalok tőle. Meghalok tőle.
0: Fogcsikorgatás?
1: Az például nem zavar. És egyáltalán nem, sőt.
2: Kicsit kívánom.
0: Szeretem.
1: Vizes talppal kilépés törölközőre, vagy vizes törölközőre kilépés? Nincsen szenzoros működés?
0: Nem, nem igazán.
1: Senkinek semmi?
0: Nem igazán izgat.
1: Nem. Tehát nincsen.
0: Nem, hát nálunk mindig vizes.
1: Sose szárad meg igazából. Körömreszelés hangja, amitől ki van egy hallgató, reszeli valaki a körmét. Ugye az se? Igazából az se. Aha. Ruhaanyag tépés. És nem. Felfújt lufi felületének simogatása.
2: Az oké, okay, az gumi.
1: Megvan, a gumi. Az gumi. Ott a gumi. Hogy felfújt, van egy nyikorgó hangja annak is, hogy a felfújt lufit. Kész vagy tőle?
2: Igen, és mindig a fogamon érzem.
0: Neked valahogy fogad van.
1: De ez milyen érdekes, hogy összekötődik a fogaddal. Hogy ott
2: a
1: érzel...
2: gumi, igen, és a kézzel fogom meg, akkor is itt érzem a fogamot. Sőt, rágondolok, már szar.
1: Alufóliával kinek van baja? Bármi recsegés, zörgés, csomagolás, semmi? Alufólia nem?
0: Nem. Ha valaki begyulladt piros szemét látom, az én szemem is elkezd könnyezni. Ákos! Körömcsipesz pattogtatása?
1: Körömcsipesz egyáltalán nem zavar, sőt, nekem az egy ilyen tök barátságos hang, hogy hallom, hogy az valaki vágja a körmét. Aha. Ez egy nagyon, nagyon jó. Zsül, neked mi a hangod? Mi az, ami az idegrendszeredet túlterheli? Egyet mondhatsz, mi van?
3: A sejem hálóing. Sejem
2: mikor találkoztatok?
1: Sejem hálóing. Pizsoma volt az izékből, érted? Műanyagból.
2: Tudod, te mibe kerül egy olyan, Gyula?
1: Hol találkoztál a sejem hálóing?
3: A másik, amikor a párna csücskét elkezdik harabdálni.
1: Nagyon szerettem gyerekkoromban. És nyikorog, van egy kicsi nyikorgás.
2: Jó, villáról foggal lehúzott étel.
1: Egyáltalán nem zavar, hogy a tányéron a villa, az
2: sem. Megcsúszik a kés.
1: Megcsúszik a villa, nagyon szeretem. És akkor nézem az asztaltársaságot, hogy ki az, aki azonnal fölkiált, hogy ne ezt ne csináld, mert nem bírom.
0: Száraz strandhomok a lábujjak között.
1: Imádom.
4: Azt örülök, ezt adom, és a kezem is.
1: Ott vagy motorosan szenzoros?
4: Figyelj, most elkezdett izzadni a kezem, tehát ahogy szárazzá válik, már izzad a kezem.
1: Tehát, hogy a homokot érzel a lábad között.
4: Nem bírom. Nem.
1: Csak papucs.
4: Hát elmegyek, de le kell mosnom az és a kezemet is le kell mosnom.
1: Milyen érdekes az idegrendszer, hogy működik.
4: Kiszáradok.
1: Igen?
2: Több rétegű papírzsebkendő, ha elkezdik a csaj előtt szétszedni a rétegeket, az ugye úgy így a szálakkal kapaszkodik egymásba, ahogy elkezdik szétszedni a réteget, és középen még, ahol össze van ragadva, az így emelkedik föl, elkezd hányni. Megfogod így a zsebkendőt, itt írja, a lányismerősről elkezdett széthúzni, és elvásja magát. Annyira.
1: Mi lehet a kapcsolat? Mi lehet az idegrendszer? Rendszeri kapcsolódás. Hogy mitől túlvezérelt.
2: És amíg a zsebkendő, nincs vele baja, ahogy elkezdett szétúzni.
1: Mert annak van egy ilyen recsegő hangja, nem? Vagy egy ilyen halk hangja, hogy így szétjönnek a szálak.
2: Aha.
0: Filc hangja a papíron, folyamatosan libabőrös leszek tőle.
1: Filc hangja a papíron, tudom miért mondja, engem nem zavar, de annak tud lenni egy nyikorgása, egy ilyen kicsit így megcsúszik a papíron, és nyikorog egy kicsit.
0: Ez egy finom suhogás, nem?
1: Nem, egyáltalán nem zavar. Sőt, tökre otthonosnak érzem, tudod, valaki rajzol, nyugi van, otthon vagy, az kicsit a gyerekkorod, igen.
0: Van egy nagyon kedves barátom, aki például vizet nem tud bögréből inni.
1: Mert?
0: Nem mi a bögréből, csak pohárból.
1: Mert?
0: Azt mondta, hogy ő inkább szomjan hal.
1: Tényleg. Igen. Homokos lábbal papucsba belebújni, kiráz a hidegére egy hallgató. Nekem a feleségem hangja, ami az idegrendszer túlterheli, és az idegrendszer csak pislog. Igen. Azt mondja, hogy villa meg késcsikorgatás a tányéron. Aha. Grill sajt gumis hangja, amikor már kicsit kihűl, tökre tudom.
2: Az igen.
1: Tökre tudom. Ez is a vattához hasonló, van egy nyikorgása,
0: van egy nyikorgása igen,
1: és azt tud a fogad alatt is egy kicsit nyikorogni. Bekapod, és így megnyikorul a grill sajt. Ezt egyébként értem, hogy miért. Van egy ilyen kicsit hidegrázós része, igen.
0: Zokniban vízbe lépni?
1: Egyáltalán nem zavar.
0: Semmi.
1: Nem. Zoknikat megfogni, főleg a zennyes, de még a zokni szó kiejtése is rosszul létet okoz nálam. Ha valaki hány együtt, hányok vele, az tökéletes. Az mély empátia. Az másról szól. Ott csak egyszerűen együttérző vagy.
0: Nyers hús fogása.
1: Semmi bajom vele.
0: Húst.
1: Semmi bajom vele. A

0: Abszolút nem, abszolút nem. Zacskó vagy műanyag feltöltődik, hozzátapad a bőrömhöz, feláll a közemben a szőr, és azonnal hány ingerem van. Ez milyen az durva. Azt a mindenségét neki. Amikor belepottyantok a WC-be, és visszacsap, pedig dobok előtte WC-papír, nagyon tud idegesíteni. Azt mondja, hogy valaki, amikor úgy eszik, hogy a fogai között szürcsöli a levet. Tudod, mint amikor öblítesz fogmosáskor. Azt mondja, puszi cupogás gyerek, az első három még nem zavar, de még egy perci puszilgatja valaki a gyereket hangosan, az agyon tudnám verni. Rendesen érzem, hogy megy föl a pumpa. Azt a mindenit. Zokniban vízbe lépni, kifröccsent víz a fürdőben. Semmi. Ugye? Hogy ez így, ez nekünk nem. Nem. Porcukorba nyúlás, vagy egyáltalán maga a porcukornak az adagolása, kiszórása. Semmi.
1: Érdekes.
0: Tök érdekes.
1: A porcukor jó. Ugye?
2: Lencsébe, babba. Tehát sok ilyen hüvelyesbe beletolni az ujjaimat.
0: Hüvelyesbe tolni az ujjat.
1: Az igen.
0: Ne viccelje. Hát ez... Nem, Feri. Hát azért gumikesztyű, de vagy oda.
2: Hát azt nem
0: érősen. Azért nem
2: jelent utaskodik. A jégkrém fapálcája, amikor a számhoz ér.
0: Ja, amikor elfogy rajta a jégkrém.
1: Azt én is utálom.
0: Azt mondja, nekem semmi.
2: Semmi.
0: Semmi. Tehát az, hogy a fapálcika hozzáér a fogat...
3: Ezek a fa villa, kanál, meg ilyesmi mostanában ugye azt a jégkrém.
0: Semmi bajom vele. Van?
1: Nekem nincs. Azzal nincs. A fapálcikával a jégkrémben van. Mert ahogy a jégkrémből az utolsó darab eltűnik, az még sejmes, krémes, finom, hideg, és egyszer csak ott van a fa a fogad között.
2: Én még szivogatom is, mert az a fapálca átveszik.
0: Igen. Igen. Igen. Te vattát nagyon sokan ének, nem bírom összenyomni a hideg kirázt, őre tökre értem, illetve póló a szájba, tehát bekapod magát a pólót, és nyikorgatod. Amit akkor az ugyanaz, mint a csücsök, hogy a pólót bekapod a szájad, ma és egy picit elkezded egy nyikor, és nyikorog a fogad alatt. Nagyon szeretem. Kirázza hideg, kirázza hideg, tényleg?
4: Engem is kirázza hideg, borzalmas.
0: Bali paníroz gumikesztyűbe. Köszönöm, nem sűrűn panírozok azért, de igen, jó. Átmegyek a Ferihez, megkérem, hogy rakjon fel egy gumikesztyűt, igen.
2: Figyelj, a lapát hangja, amikor a sóderbe vagy a homokbe benyomod.
0: Azt nem tudom milyen, nem csináltam ilyet.
2: Ja.
1: Hülye vagy,
0: fizikai munka, hülye vagy.
2: Az is egy ilyen csikorgós.
0: Úgy elkerül, fogalmam nincs, igen. És jött még egy nagy örömmel, nem beszéltünk a kortbársony anyagnak a nyikorgása. Gyerekkorodban. Szeretted? Meghaltam tőle. Nagyon sok kortbársony nadrágom volt.
1: Lehet, hogy ezért már utáltuk, mint a szar.
0: Valószínűleg ez volt egyébként.
2: Jó, nagyon adom izzadtesttel porolni, amikor rátszár a por, és ráragad a bőrödre.
0: Imádom.
2: És lesz, ú, de gyűlölöm!
0: Imádom, semmi bajom vele.
5: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.

0: matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1.

ma is láger megy. Ez a Top 50 2026 36. hetén Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Szép hétvégét mindenkinek, én Györke Attila vagyok. 50. helyen Ray Dalton indított, ez volt a Do It Again. 49. állok Eva Max és a Car Keys. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében a 48.

Következik a kanadai DJ producer lány, aki nem az első női DJ az ibizai Pacsa klub történetében, viszont az első női lemezlovas lett, aki rezidensként dolgozhatott ott. Ugye ez állandó fellépést jelent, ő válogathatja ki a vendégfellépőket az estjéhez, és dolgozhatott az internetben.

Rádió, egy Top 50, csak igazi mai sláger megy, és folytatom a sereghajtó bemutatását. 47. helyen szólt ugye az Empire of the Sun, Walking on a Dream, Blondish remixében. 46. Topic, Fast Boy, Forget You.

és 42. helyen zenél Teddy Swims, ez volt a The Door. A 41. helyezettel folytatom Better Times, Rádió 1-es újdonság Robin Schulztól, ami tulajdonképpen egy üzenet azoknak, akik éppen padlón vannak, tehát nem egy egyszerű, minden szép, minden jó dance dalról van szó. A szöveg alapja az, hogy lesznek rosszabb és jobb időszakok is, de mindig lesz valami, ami tovább vezet. Better Times. Új Robin Schulztól a Rádió 1-en a 41. helyen.

0: 37. Purple Disco Machine, As This, Beat of Your Heart. Ezután érkezett a 36. helyen Selena Gomez-től a Single Soon. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, 35.
1: Rádió egy top 50, a 34.
0: A dal, a Dracula, amin maga a készítő Tame Impala is meglepődött, mármint azon, hogy milyen jó kis popslágerré nőtte ki magát. Az egyszemélyes zenekar Kevin Parker elmesélte, hogy a dal eredetileg egy nagyon egyszerű kis demóként indult, aztán végül egy Max Martin féle popslágerré nőtte ki magát, és azért meglepő, mert a Tame Impalát inkább a pszichedelikus, kísérletező hangzásáról ismerhettük.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
2: I'm Dua Lipa.
1: Csak ma is láger megy. Radio.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 33.

mai sláger megy ez a Top 50, és Blond is következik most még egy dallal, ami ezúttal Rádió 1-es újdonság, Lovers on the Dance Floor. A kanadai DJ lány esetében nem volt egyértelmű, hogy ő DJ lesz. Gyerekkori álma az volt, hogy számítógépes hacker legyen. Nem tudom miért, de hát ez mutatja egyébként, hogy nagyon is otthon van a számtekben. Neki nem kell elmagyarázni semmit egy gépen, egy programban, minden kis újbolttól. Most meg már persze a zenélés is így megy neki. Az egyik legelismertebb lemezlovas a DJ szénában. Blond is! Itt az új tőle, a Lovers on the Dance Floor, 30.

a 27. helyen. Rádió 1-es újdonsággal folytatom Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. A dal több mint egy évtizedet várt arra, hogy egyáltalán hivatalosan megjelenhessen. Minden idők egyik legsikeresebb DJ-je és minden idők egyik legismertebb énekese. 2014-ben kezdtek dolgozni rajta, miután megismerkedtek, és annyira működött a közös munka, hogy akkor megszületett a dal alapja. Aztán a folytatásra mostanáig kellett várni, hogy újra összefújja őket a szél egy fesztiválon. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It! A Rádió 1-es újdonság, 26.

0: csak igazi mai sláger megy. Hamarosan újra Ed Sheeran énekel majd, mert hogy ő már kieresztette egyszer a hangját. Az Azizám a múlt héten a 22. volt, most a 24. Ez indítja az újabb zenei órát mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal, mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
6: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: top of the limit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
2: a 24.

0: Vagyok Ed Sheeran dalát a 23. helyen, Fast Boy zenéje követi, A Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 22.
0: A Swiss Disco, Samfelt, Rehab és a Sleep Tonight, ami minden nyári fesztiválon megszólalt, minden klubban játszották a DJ-k, nem csak itthon, hanem szerte a világon, és az még egy nagyon fontos dolog, tessék majd emlékezni arra, hogy az idei nyarat is a Rádió 1 durrantotta be. A Rádió 1 születésnapi fesztiválján az a Swiss Disco és Samfelt is fellépett, akik közösen jegyzik ezt a dalt Rehab-bel. 22. a Sleep Tonight a Rádió 1 Top 50-ben.
2: Hey, what's up? This is Samfelt.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to

ez a Rádió 1, ez a Top 50. Nemrég játszottam Regálili újdonságát a 20. helyen, amit a 19. helyen Lady Gaga-tól az Abrakadabra követett. 18. Axen, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

0: Comrades és a Hug Yourself. 15. ezen a héten a Golden Summer Loitól, aki mindig is emlékezni fog ezekre az évekre, mert nagyot mennek a zenéi Európában. A Get Lucky után ez a dala, az új zenéje is nagyon-nagyon hamar lett siker. Egy igazi nyári himnusz arról az érzésről, amikor egyetlen nyár örök emlékké válik. A napsütés, a szabadság, a szerelem, a barátok együtt adják ugye azt az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer! Ez egy friss kedvenc, és 15. a Rádió egy Top 50-ben.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamarosan

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió E! A 11.

Ez a Blood Running. 13. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. Kettedik lett Taylor Swift-től a The Fate of Ophelia. És a 11. helyen hallgattuk meg Tóth Abigail-től Accent-től a Sugar Daddy-t. A 10. helyen érkezzen most a sporthimnusz, ami Amerikában a legjobb helyezést elérő világbajnoki himnusz ever. A hivatalos Hot 100 slágerlistán a Waka Waka, a korábbi Shakira VB himnusz Európában mindenhol top 10-es lett, a tengeren túlon viszont éppen hogy csak befért a top 40-be anno. Ez

Swift dala a megjelenésekor Amerikában egyből a második helyen nyitott a hivatalos slágerlistán, aztán a videóklip megjelenése után azonnal első lett. Úgyhogy Taylor Swiftnek ez a 14. number one slágere az USA-ban, az albuma pedig, a The Life of a Showgirl, 12 év után lett olyan lemeze Taylornak, amelyen több number one sláger is található. Opalite, a Rádió Egy Top 50-ben, az 5.

Loi, Get Lucky, 8. Samfeld, Heart Like Mine, 7. Az olasz DJ Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, arra gondoltam, rendet
2: raksz a szobádban.
1: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
2: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
3: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
4: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
8: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Okozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a rendőrök Kaposváron, miután megszaporodtak a szabálytalan és zajosan közlekedő autósok miatti bejelentések, drónokat, motoros rendőröket és civil autókat is bevetettek. Látványosan nőtt idén a kerékpáros turizmus a Balatonnál, az egyik legnagyobb emelkedést Szántód térségében mérték. Az év első 7 hónapjában a balatoni mérőpontokon átlagosan 3,1%-kal több biciklist regisztráltak, Szántód pusztán viszont csaknem 11%-os volt a növekedés. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsértékek, még mindig nyári melegre számíthatunk magas UV-sugárzással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió
4: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi,

9999 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, ez már a Daily Mix, szép szombat délutánt kívánok mindenkinek. A mai időjárást hozom már is a folytatásban, amelyben délutánra áll némi csapadék. A jelenlegi előrejelzések szerint 15 órától esett az eső nagy eséllyel itt a városban. 25-26 fok körül alakul a max, az eső mellett meg 19-22 fok várható. A folytatás a Jonas Brothers-é, Soul Sucker.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Téli Mix. Minden délben a Rádió 1-en. Egy órán keresztül.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Hello Kaposvár, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Ez a Daily Mix, én Kóródi Petra vagyok. Ebben az órában meg mixben jönnek az igazi mai slágerek. Kato és John övék a folytatás, ráadásul a dal alapja is világsláger, amelyhez a román származású DJ Dark nyúlt hozzá és csinált belőle egy picivel ütősebb saját verziót. Ez jön már, és itt van a Turn the Lights Off.

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Daily Mix. Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül. Mi?

99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy itt a Daily Mix. Hello, Kaposvár! Nézzük már is a forgalmi helyzetképet. Jól lehet közlekedni itt a városban és a környéken, a jelentések szerint. A Városközpont és a Mezőúti csomópont forgalma viszont egy kicsit sűrűbb, ezeken a helyeken lassulás tapasztalható. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek! A folytatás David Guetta és a One Republic-os Ryan Tedder hangjával telik. Itt van az I Don't Wanna Wait!

Itt a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger, mert jó hétvégét, ez a Daily Mix, szeptember 5-e szombat van, a Lőrincek és a Viktorok névnapja, a Lőrinc latin eredetű név, jelentése babérkoszorúval díszített, a Viktor pedig latin eredetű jelentése győző, győztes. Éljenek a névnaposok, és Isten éltessen mindenkit, aki a mai napot szintén ünneppel tölti, a folytatásban szóló dalt most a kedvükért játszom ám itt a Daily Mixben, ez Dua Lipával a Don't Start Now.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Boródi Petrával. Csak igazi, ma is láger megy. 99.9

Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Hello Kaposvár! Ezt a 60 percet is együtt töltjük a stúdióban továbbra is Kóródi Petra. És egy olyan dalt hozok most a folytatásban, amelyet a nyár legütösebb slágereként emlegettek június, július és augusztusban, de szerintem majd így ősszel és a télen is meg fogja azért állni a helyét. A bulikban, meg hát a rádiókban, pláne. A lejátszási adatokat nézve azért még kiemelt helyen van. Jennifer Lopez és David Guetta, ők érkeznek egy dalban, szigorúan J.Lo előre. Itt van már is a Save Me Tonight, jó?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger, mert Hello Kaposvár a stúdióban Kóródi Petra, szép szombat délutánt kívánok mindenkinek, a vasárnap időjárását hozom. Elvileg eső holnap nem lesz, de már akármi lehet, egyébként napos időt jeleznek vasárnapra, 26-28 fokos csúccsal, hajnalban is reggel 16-18, estére pedig 26 fok körüli hőmérséklet valószínű. A folytatás Excencéra és Misha Miller dalával telik, érkezik már is a Don't Leave, csoda szombat délután!

Rádió 1. Rádió 1. Újra töltve a 99.9-en. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel.

ez a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, nézzük az úti helyzetképet. A Városközpont és a Mezőúti csomópont forgalma sűrűbb, lassulás tapasztalható ezeken a helyszíneken a hallgatóink jelentései alapján. Ezeket leszámítva viszont azért a jó haladás biztosított, és ezeken a helyszíneken is egyébként itt Kaposváron és a környékén. Jó utat és balesetmentes haladást, ezt kívánom mindenkinek, ehhez meg jó zenehallgatást. Itt van a német Fastboy, velük pedig

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Köszöntök mindenkit itt Kaposváron és a környékén. Jó hétvégét és egyben szép szombat délutánt is kívánok a hallgatóinknak. A folytatásban érkezik majd a múzeumi esték következő programsorozata szeptember második feléből, de hát mindenek előtt itt van a Ripperónai Fesztivál, amely természetesen a mai nap folyamán is várja az érdeklődőket, úgyhogy már is belevágok a program kínálatban. Szóval nézzük, szeptember 5 szombat, újabb két koncerttel várja a Ripperónai Fesztivál az érdeklődőket. 19 órától a Kossuth téren a Beavers, majd 21 órától a 30Y, őket lehet meghallgatni. A Ripperónai Fesztiválon egyébként számos jó kis egyéb más program is vár ránk. Az egész belváros megmozdult, jó szórakozást kívánok, gyermek, irodalmi programok, utcaművészeti programok, zenei és képzőművészeti kikapcsolódási lehetőségek, még a mai délutánon is, hát jó szórakozást kívánok még egyszer mindenki számára. És akkor nézzük a már beharangozott múzeumi estéket. Egy nagyon jó kis előadást lehet meghallgatni a múzeumi esték programsorozathoz kapcsolódóan szeptember 23-án szerdán 17 óra 30 perces kezdéssel a Ripperónai Múzeumban, ráadásul ingyenesen. Nehéz páncélosok a Mohácsi csatamezőn címmel dr. Szőn László, ezredes fegyvertörténész, a Magyar Honvédség Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatójának előadása ez. Népszerű tudományos és ismeretterjesztő, amilyenek egyébként a múzeumi esték programsorozat egy-egy kikapcsolódási lehetőségei, eseményei. Nehéz páncélosok a Mohácsi csatamezőn szeptember 23-án 17 óra 30-tól, tehát a Ripperónai Múzeumban dr. Töll Lászlóval. Jó szórakozást és hasznos ismeretszerzést is kívánok mindenkinek ehhez a programhoz, és jó töltődést is. A folytatáshoz meg jó hangos zene hallgat.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az az énekesnő, akit mi nem olyan régen ismertünk meg, a Get Lucky című dalának köszönhetően, de hazájában, Németországban már régebb óta tart az ismeretség, mert mindössze 14 éves volt, amikor 2017-ben elindult a német The Voice Kids tehetségkutató műsorban, és a tehetségének köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Ez indította be a zenei karrierjét. Loy, David Puentes, Golden Summer, ezt hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Shakira, Burna Boy, Die Die. Ezt készítettem be a folytatásban. És hogy egy kicsit szemléltessem Shakira nagyságát így 2026-ban. Szeptember 18 és október 11-e között egy különleges 12 állomásos koncertsorozatot ad Spanyolország fővárosában, Madridban. Rezidenciát mondhatni. Kifejezetten erre a célra építettek egy stadiont, nagyon durva. Estadio Shakira, ez a neve. Szóval amikor bejelentették ezt a 12 állomásos koncertsorozatot, a bejelentés hatására a Madridba irányuló repülőjegyfoglalások száma 72.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Regina kérdezte korábban SMS-ben, hogy hol lehet Attissal találkozni, hol lesznek a helyszíni játékok, a Rádió 1 konténer helyszíni játékai. Hétfőn Budapest Corvin Plaza főbejárat. De egyébként minden ezzel kapcsolatos infót van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Mert hogy igen, kevesebb mint 48 óra is újra elindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A Tét egy konténernyi ajándék. És hogy mi van benne, azt nem tudjuk még. Jön a Rádió 1 konténer.

0: rádió egyen csak igazi mai sláger megy, hamarosan például. Loin, Get Lucky, és ezt kívánom minden Rádió 1-esnek, legyenek szerencsések, például jövő héten, amikor indul a Rádió 1 konténer. Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind hamar.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
5: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
8: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: is how I leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, egészen délután 5-ig, akkor érkezik majd Kuki, és indul a Before Party Show, Summer Edition, még 2 órán át mixben szólnak az igazi mai slágerek. Páratlan férfi hangok ebben az órában is, itt lesz Ed Sheeran nem sokára, most pedig Ray Dalton, aki majdnem profi teniszező lett, és a Blood Running. Jó hétvégét a Rádió 1-el!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Például Lady Gaga, akiről most hétvégén kiderül, hogy kap-e Emmy díjat. Nem a filmes fő kategóriában, mert a Primetime Emmy gálát azt szeptember 14-én rendezik, hanem ez a művészeti technikai kategória szeptember 5-6 a díjátadó ceremónia dátuma, és hát Lady Gaga a Wednesday sorozathoz írt The Dead Dance című dalával esélyes. Ez pedig egy olyan Rádió 1-es kedvenc, amivel a top 500-as listánkat nyerte meg legutóbb. Abrakadabra, hozom!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szeptember 5-e van, szombat, és ma van a Jótékonyság Világnapja. Egyébként érdekesség, ez egy magyar kezdeményezés. Az ENSZ közgyűlés szeptember 5-ét nevezte ki erre a napra. Boldog Kalkuttai Teréz anya halálának az évfordulója volt az apropó. És hát nem kell ilyenkor nagyon nagy dolgokra gondolni. Egy apró figyelmesség, egy mosoly, mind-mind jótékony hatással lehet a környezetünkre. Elég, hogyha segítünk mondjuk a szomszédnőnknek bevásárolni, vagy hogyha a szabad időnk engedi, akkor szuper, ha önkéntes munkában is részt tudunk venni, ezen a napon felbuzdulva. Na, akit most hozok, Shawn Mendes, nem áll távol tőle a jótékonykodás. 2019-ben a saját jótékonysági szervezetét létrehozta, a The Shawn Mendes Foundation-t, ami elsősorban a fiatal aktivisták, alkotók támogatására fókuszál. Hát ilyen gyermekegészségügy, mentális egészség, fenntarthatóság, oktatás, emberi jogok, elég széles körű. Azt nézem, nagyon rendes ember a Shawn Mendes, és tehetséges, és jóképű, szeretjük, ő énekel most.

0: Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Megérkezett a hideg front, Rádió 1-esek, hogyha fejfájósak, arra érzékenyek vagyunk, akkor ezért lehet. A Budapesten volt egy ilyen kis utcaporát elcsapó valami eső? Rég használtam ezt a szót. Igen, azt hiszem az esett nem olyan rég, de jövő kedden szerdán akár 33 fokos csúcshőmérsékletek is lehetnek már megint. Ami pedig jön a folytatásban, az ez az igazi mai sláger. Hétfőn pedig indul a Rádió 1 konténer, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind hamar.

te ajtaját és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-kor

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Ezért
9: az
8: nem jár moziba.
9: Mizofónia?
8: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted.
10: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
8: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
9: Lesz.
8: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te.
10: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
8: Nem eszünk együtt.
10: Ő mindig ezért, egyedül eszik?
8: Hát félrevonul.
10: Egy fülessel a fülem.
8: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
10: De durva, igen, ezt mesélted.
8: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
10: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
8: Megbírok tőle ülni. Tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
10: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocel. Tehát a hungarocelt, ha összedörzsölöd, az összedő, és van ennek ez a nyikorgó ilyen.
8: Csikorgó hangja.
10: Már csak látom, hogy valaki készül egy hungarocel táblát. Megfogni, megkérdem, hogy légy, ne csinálj, ne nyújj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocel. És azt nézem, hogy másokén tök meg se hallod. Te se bírod?
11: Nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát. Én
10: nekem az a semmi bajom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdtek, és sikítoztak a lányok.
11: A kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
10: Igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak.
9: Nem. Csak ennyit csinálok neked.
10: Tényleg? Nem bírok.
11: Teljesen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Különleges kiállítással és könyvbemutatóval emlékeznek a szigetvári hősökre szeptember 11-én az Rínyi várban. Takács Orsoly a Láthatatlan hősök című tárlata mellett Salamon Ferenc Szigeti stációk című történelmi regényét is bemutatják. Romantikus percekkel indult a tanév egy kaposvári rendőr tanonc számára a Körmendi Rendvédelmi Technikumban. A fiatal az intézményben kérte meg barátnője kezét. Az iskola közösségi oldalán is beszámolt a különleges eseményről, és sok boldogságot kívánt a párnak. Az utószezonban is rendszeresen közlekednek a balatoni hajók Fonyód és Badacsony között. A két települést összekötő hajóút mintegy fél órát vesz igénybe, írja a Sonline. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsértékek, még mindig nyári melegre számíthatunk magas UV-sugárzással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és egy, hát számomra legalábbis sokkoló tény, Rádió 1-esek augusztus 31-ével ezzel a dátummal hivatalosan is beléptünk a késő 2020-as évekbe. Most van az az időszak, amire majd úgy hivatkozunk a jövőben, hogy anno, a 2020-as évek végén. 2020 lassan 7 évvel ezelőtt történt, akkor volt a Covid. Nagyon durva. Hát ez már a finálé. Kész, el kell fogadni. Igazi mai slágerek a folytatásban is. Most a Wild Ride.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mint például Purple Disco Machine, és hozzá egy üzenet egy Rádió 1-estől.
1: Anyukámnak, meg apukámnak. Hogy nagyon szeretem őket, és kívánok jó utat nekik vidékre.
0: Na, merre utaznak anya és apa?
1: Tiszatarvason lesznek, és most várjuk haza őket.
0: Hát jó, neked elkezdődött a tanév akkor, ugye, múlt héten?
1: Igen.
0: Könnyű volt visszarázódni?
1: Ja, könnyű volt eléggé.
0: Azért jó volt mellett egy kicsit a többieket is, nem?
1: Ja.
0: Na hát köszönjük, hogy itt vagy velünk, és hogy hívnak téged, Ifjú Rádió 1-es?
1: István Krisztián Milán.
0: Ó, milyen jó neved van. Hát kedves István Krisztián Milán, ez az igazi mai sláger, most neked is szól. Szia!
1: Szia!

0: Rádió ez csak igazi mai slágermegy, és ilyen fantasztikus EDM klasszikusok, a country és az EDM nagy találkozása. Avicii összeházasította azt, annak idején ezt a két műfajt. És itt van Kuki is a stúdióban.
1: Szia, Barti! Sziasztok mindenkinek!
0: Hé, hey, Kuki! Mert a Hey Brother jön, ezt át lehetne írni.
1: Hey, sisters!
0: Hey. És indul a Before Party Show, még mindig Summer Edition,
1: yes.
0: Csillagászati nyár van, úgyhogy abszolút aktuális. Két óránál szólnak az igazi mai slágerek.
1: Mixelve?
0: Hát na, nem is akárhogy.
1: Na jó, van.
0: Sebészi pontossággal.
1: Na, ugye, mi a programod most neked?
0: Hallgatni foglak. És trigulázom, hogy hányszor hangzik el, hogy Ali Hop.
1: Ali Hop, sokszor fog szerintem.
0: Jó.
1: Imádom ez. Ali Hop, kukikám, mixeljél, Ali Hop. Marci, menjél haza, pihenjél, Ali Hop.
0: Van. Ali Hop.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zamfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Mert a 3D legenda

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Okozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a rendőrök Kaposváron, miután megszaporodtak a szabálytalan és zajosan közlekedő autósok miatti bejelentések, drónokat, motoros rendőröket és civil autókat is bevetettek. Látványosan nőtt idén a kerékpáros turizmus a Balatonnál, az egyik legnagyobb emelkedést Szántó térségében mérték. Az év első 7 hónapjában a balatoni mérőpontokon átlagosan 3,1%-kal több biciklist regisztráltak, Szántó-pusztán viszont csak nem 11%-os volt a növekedés. Egyre népszerűbb a csemegeszőlő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsértékek, még mindig nyári melegre számíthatunk magas UV-sugárzással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első két órában, igen, azaz 19 óraig, mixelek nektek az igazi mai slágereket, Before Party Show Summer Edition, szeptemberben is. Na, még szép, mindig nyár van. Iskola meg volt? Az egy jó dolog iskolába járni, jó? Oké, szóval nem fogunk beszélni erről, csak pozitívan, jó? Na, allez! Ahogy mondtam, mixerek nektek, érkezik az egyik kedvencünk, imádunk Alex Kenji és Bambolé. Én Kuki vagyok, és ki vagyok mindenkinek. Egy jó szórakozást, titára vegyen ahol, csak igazi ma is legyen, megy hangere maximálisan. Kezdődik a bulit a Rádió Egyen.

Ne tényleg, ezt imádom. Tuhó! Van egy jó hírem, lennak fiúk? 19 óraig mixelek nektek az igazi mászlágereket? Mi kell még? Tudom! Kevés a duma, sok a zene. Érkezik egy vidák sztár, hőném és sorim, Lady Gaga. Hát mióta ott van a topon, nem? Az nem semmi. És hát az elején sokan bantották köt, hogy nem tud énekelni, de hogy nem. Na, Rio de Janeiro, mint 1 millió ember előtt, énekelte, és olyan hangja van a csajszín, mint az enyém.

van Undul. Ah, van egy ilyen, tényleg. Érkezik egy francia DJ. Hát, hol mondjam? Tudjátok, hogy imádom David Guetta, de azért Üzsel, ez nem semmi, ha? Esküszöm. Ő az új David Guetta. Komolyan mondom, érkezik egy kis nyári hangulat, úgyis Before Party Show Summer Edition. Jönnek a Jamaican. Hadjap! Úgy, de jó az a ritmus. Imádom, kiráz a hideg. Hadjap, kukikám, ne dumajál, mixeljél.

Fickó, kb. Így szól, tényleg, hallod ezt? Na ezt nevezünk ritmus. Vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, jó tessék vizetni nagyon óvatosan. Allé, kukikám, jön a Manafizi Disco. Aj, de szeretem!

0: nagyon gyorsan igazi ma is legyen. Egy jó hírem van, 18-től 19 óraig mixelek tovább az igazi ma is legereket, csak nektek. És érkezik Cyril, Stumbling In! Egy pár másodperc múlva iszok egy kis vizet, ragyó egy fizet.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Ezért nem jár a moziba.
8: Mizofónia?
7: Az, hogyha hallod, hogy a másik melletted.
9: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
7: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
8: Lesz.
7: Igen, hogy egy picit megszívod a fogadat, te.
9: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
7: Nem eszünk együtt.
9: Ő mindig egyedül eszik?
7: Hát félrevonul.
9: Egy fülessel a fülem.
7: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benne.
9: De durva, igen, ezt mesélted.
7: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
9: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
7: Megbírok tőle örülni. Tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
9: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocel. Tehát a hungarocel, ha összedörzsölöd, az összedő, és van ennek ez a nyikorgó ilyen.
7: Csikorgó hangja.
9: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocel táblát megfogni, megkérem, hogy légy színe, ne nyújj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, nem. Amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocel, és azt nézem, hogy másoként meg se hallod. Te se bírod?
10: Nem, meg a táblát sem, amikor régen a táblát.
9: Én nekem az a semmi vagyok, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdte, hogy sikítoztak a lányok.
10: A kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
9: Igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak.
8: Nem. Csak ennyit csinálok neked.
9: Tényleg?
10: Nem bírok. Teljesen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Különleges kiállítással és könyvbemutatóval emlékeznek a szigetvári hősökre szeptember 11-én az Rínyi Várban. Takács Orsoly a Láthatatlan Hősök című tárlata mellett Salamon Ferenc Szigeti Stációk című történelmi regényét is bemutatják. Romantikus percekkel indult a tanév egy kaposvári rendőr tanonc számára a Körmendi Rendvédelmi Technikumban. A fiatal az intézményben kérte meg barátnője kezét. Az iskola közösségi oldalán is beszámolt a különleges eseményről, és sok boldogságot kívánt a párnak. Az utószezonban is rendszeresen közlekednek a balatoni hajók Fonyód és Badacsony között. A két települést összekötő hajóút mintegy fél órát vesz igénybe, írja a Sonline. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsértékek, még mindig nyári melegre számíthatunk magas UV-sugárzással.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Én ígyszerek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig, és ahogy mondtam egy pár perc ezelőtt, érkezik Cyril Stamblin, találkoztunk egyszer is a Budapest Parkban a Rádió 1 szülinapi fesztiválon, ugye? Milyen jó buli volt? Ajaj! Alig varam a következőt, tényleg. Adé! Kívánok meg egyszer menikének egy jó szórakozást, hangerő maximálisan, Before Party Show, Summer Edition folytatódik itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

nagyon sok igazi mai sláger megy. Micsoda világ sztár DJ zenélékünk itt, nem? Martin Garrix, Butterfly, a legújabb dalt-től. Nem rossz, ami most következik, ajaj, sőt, kitűnő. Nagyon sokan szeretik ezt a dalt, nem csodálom, tényleg jó, Accent és a szem címe Don't Leave. Még egyszer hangsúlyozom önök, fiúk, Before Party Show Summer Edition, mixerek nektek az igazi mai slágereket 19 óraig, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 19 óra-től 20 óraig élő kívánság műsor, jó, de úgy mondtam, jöjjön Accent, pumpap.

0: Ez itt a Rádió 88, igazi ma is legjár, mert nem sokára újra zene, sőt, újra mixelést. Na, még szép, 19 óraig, ne beszélj közben, egy szíves James Hype, jó? 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is legjereket, és emarasson telekozzunk Kashmirál, és eszem címe Wild Ride.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Playmobil kaland a Kaposvár plázában az egész családnak. Igen! A Playmobil Roadshow augusztus 29-e és szeptember 13-a között érkezik a Kaposvár plázába. Péntekenként 14 és 18 óra között, hétvégenként pedig 10 és 18 óra között Playmobil játszósarok várja a gyerekeket. Részletek kaposvárplaza.hu.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. Háromnapos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy hát, elindul valami
5: őrület,
4: hogy oké, rendben van, akkor nem fürdünk három napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort. Többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Tibi küldte nekünk. Van ilyen illatú ember?
5: Van, ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirket úgy kezded el, hogy elkezded díszteni a hagymát.
4: Ne csináld!
5: De az a legrosszabb hónajszag.
4: Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy.

0: Rákóczi Trédió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kashmir, Wild Ride, tényleg szoktam én mondani, de ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni, jó? 19 óraig ne tessék csinálni semmi, csak érvezni azt a jó kis Bifa Party Show szömörédésen itt a Rádió 1-en, oké? Okay? Oké! Okay.

Radio Edge, ok, Gazima, Ishlager, man. J'ai bene, before party show, summer edition. Es volt Lucas és Frank. Prometheus volt egy kis néni fortadó, Timberen hangulat. Milyen jó szólt az a zene, nem? 2026-ban. Elérkezik egy úri ember, aki velünk volt a Budapest Parkban. Ünnepeli a Radio Edge szülinapi. Igen, szülinapja. Inkább jobban mondva kukikám. Jó lenne egyszer kicsit végre megtanulna magyarul. Jön akkor Gabri Ponte és otthon menetes Jean-Paul a Born to Love Ya. Ez egy szép szám címe, nem? Born to Love Ya. Megszületni, ott szeretni téged. Körülbelül itt kell fordítani. Szerintem tök jó, tényleg. A zene is kitűnő, jó vidámság lennok, fiúk. Akkor 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, jó? Az jó? És 19 óratől 20 óraig élő kívánság műsor, jó? Nem szabad elfelejteni, hogy ti lesztek a zene szerkesztők. Most nem beszélek, csak zene. Hájjább, kukikám!

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
8: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. Háromnapos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy elindul valami
10: ürülés,
9: és oké, rendben van, akkor nem fürdünk három napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort. Többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Tibi küldte nekünk. Van ilyen illatú ember?
10: Van. Ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirkét úgy kezded, hogy elkezded dísztelni a hagymát.
9: Ne csináld!
10: De az a legrosszabb hónajszag.
9: Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
10: Első randin...
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
8: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Okozott közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a rendőrök Kaposváron, miután megszaporodtak a szabálytalan és zajosan közlekedő autósok miatti bejelentések, drónokat, motoros rendőröket és civil autókat is bevetettek. Látványosan nőtt idén a kerékpáros turizmus a Balatonnál, az egyik legnagyobb emelkedést Szántó térségében mérték. Az év első 7 hónapjában a balatoni mérőpontokon átlagosan 3,1%-kal több biciklist regisztráltak, Szántót pusztán viszont csaknem 11%-os volt a növekedés. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsértékek, még mindig nyári melegre számíthatunk magas UV-sugárzással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
1: Rádió 1!
8: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte nem elég újabb Metzger Viktória, de ki az, aki... Hát ez mindjárt kiderül. Halló, szia!
2: Szia, szia Kuki.
1: Szabad tudni, hogy hívnak téged?
2: Zsolti.
1: Zsolti. Hogy vagy, Zsolti? Mesélj egy picike.
2: Köszönöm, meg vagyok.
1: Meg vagy, jó.
2: Meg vagyok.
1: Újra kell keletkezni dolgozni, gondolom a héten, kicsit fáradt vagy, pihízni szeretnéd, ugye?
2: Igen.
1: Na, akkor kinek szeretnéd külön ezt a jó kis Metzger Viktória?
2: Hát a barátaimnak, meg aki szereti.
1: Oké. Okay. Rendben, uram. Hétvégi program, csak pihi, ugye? No stressz, nincs munka.
2: Jó. Pihenés.
1: Jó. Azért köszönöm szépen a telefonáltál, és én kívánok neked akkor egy jó pihit, jó?
2: Köszönöm, viszont neked is
1: köszönöm.
2: Majd munka után.
1: Hát majd munka után, igen. Uhoz még arrébb, este megyek Pécs után, szóval már mert nincs vége a mai napom. Jó, köszönöm, hogy hívtál, jó legyél.
2: Köszönöm én is, kitartás.
1: Köszönöm, szia-szia. Metzger Viktória érkezik nálunk, nagy bugival regült, és ott van Miss Mood is, a szem címe Eden, itt a Rádió Egyen, és még egyszer mondom, ez a regúja.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hi, this is Katy Perry, and I kiss Cookie, and I liked it on Radio 1.

0: Robin Schulz a Rádió Egyen.
1: Robin Schulz és Better Times, ez a legújabb. Valaki nagyon tudja, melyik a jó újdonság itt a Rádió Egyen, de ki az, aki? Hölgyeim és uraim, mindjárt kiderül. Halló?
2: Szia, Kuki, Panna vagyok.
1: Na, jól tudod, te mi a jó zene? DJ vagy?
2: Hát, nem. De lehet, hogy akkor ez leszek most már, hogyha azt mondod, jó a zene ízlés.
1: Á, induljál. Azonnal akkor... induljál, mert én lassan megyek nyugdíjába én, szóval kell az utánpótlás.
2: Na, hát akkor lehet, hogy elkezdtem.
1: Na, nagyon jó, van egy jó tanár, aki tud benne segíteni, jó?
2: Jó, köszi.
1: Hogy hívják,
2: gondolom,
1: hogy...
2: te vagy.
1: Nem, Üzsel. Ja.
2: Hát, ha tudod a kontaktját, akkor...
1: Igen, tudom, de nem adom meg. Na.
2: Hát az baj.
1: Na, hát jó van, oké. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenki, aki most lesz DJ, mint én.
1: Egyre több emberek.
2: Lesz konkurencia.
1: Hát, igen. De nem könnyű DJ-nek lenni, higgyetek nekem, nem a buli, ami tök pozitíva, nem az utazás, éjszakázás, mikor köd van, esik az eső, akkor is kell menni.
2: Szóval hát nem akkor a... neked kell egy olyan ház, ahová hozzád jönnek, és akkor még utazni se kell, na?
1: De ráadásul kreatív is vagy.
2: Hát ennyi.
1: Szóval kell, inkább jobb, mondtad volna, hogy nyissam egy klubot.
2: Ha nem,
1: jó,
2: végül
1: okay.
2: is.
1: Ha hátsz pénz, akkor én benne vagyok. Jó van, köszönöm szépen a telefonát, el is kitartás neked, és még egyszer mondom, jó az ízlésed.
2: Köszi,
1: ciao, ciao, szia. Robin Schulz érkezik nálunk. Better Times az a legújabb, és idétek nekem, óriási slágja lesz itt nálunk.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén az új generáció. Szia, hogy hívnak téged? Keresztnevedet légy szíves?
2: Magyar Dominik.
1: Dominik, kettel terem tidű szímsz dodó, nagyon jó zene. Kinek szeretnéd különni, Dominik? Mi lenne az üzenet?
2: A családomnak.
1: Mit jelent apukád, anyukád, a testvéred? Van testvéred legalább?
2: Nincs. De unokatestvérem van.
1: Ja, unokatestvér van, akkor az egész családon szóljon a stádál, tudje?
2: Igen.
1: Jó van, Dominik, köszönöm szépen a telefonát, te vigyázz magadra, jó legyél, oké?
2: Rendben, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, szia-szia. Na, az új generáció, lennök fiúk, bizony. Na, még egyszer hangsúlyozom, muszorra ége élő kívánság műsor. Nyugodtan lehet hívni engemet a 0620-311-111-re. Most zenélünk egy ott érkezik az isteni Teddy Sims, és The Door, ez a szem címe, az ajtó. Ali hop, kukikám, csuk be!
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonáló, de hát, de ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Szia, Kuki, Diana vagyok.
1: Na, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, minden frankó.
1: Na, az jó, minden frankó, ez jó, ezt hallani. Bár mondjuk az időjárás nem volt a legjobb, mert kicsit esett az eső, kicsit borongos volt az ég. Hol a nyár? Hol van a nyár? Mondd meg nekem!
2: Hát eltelt a nyár sajnos, én is örülök neki, de hát ez van, eljött a szeptember, most ez az idő jön.
1: De várjál, nézem az időjárás neked gyorsan, az a jövő héten, azaz, mert holnap vasárnap is napsütés mondanak, jó, az jó lesz ez. Utána, viszont szerdától eső, na mindegy. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Lói legújabb számát szeretném kérni.
1: Nagyon jó, kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak szeretném küldeni, mert a jövő héten utazom hozzájuk, és már várom, hogy találkozzunk.
1: Na, jó utat kívánok neked akkor, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, köszi.
1: Ciao, ciao, szia, szia.
2: Yeah.
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, mert igen, érkezik a diszkosi csapat. Holnap visszajövök 17 órakor, és akkor búcsúzom Loyal, és a szem címe Golden Summer. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. Háromnapos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy hát, elindul valami őrület, hogy oké, rendben van, akkor nem fürdünk három napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort. Többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Tibi küldte nekünk. Van ilyen illatú ember?
3: Van. Ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirkét úgy kezded el, hogy elkezded díszteni a hagymás.
2: Ne csináld!
3: De az a legrosszabb hónajszag.
2: Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Különleges kiállítással és könyvbemutatóval emlékeznek a szigetvári hősökre szeptember 11-én az Rínyi Várban. Takács Orsoly a Láthatatlan Hősök című tárlata mellett Salamon Ferenc Szigeti Stációk című történelmi regényét is bemutatják. Romantikus percekkel indult a tanév egy kaposvári rendőr tanonc számára a Körmendi Rendvédelmi Technikumban. A fiatal az intézményben kérte meg barátnője kezét. Az iskola közösségi oldalán is beszámolt a különleges eseményről, és sok boldogságot kívánt a párnak. Az utószezonban is rendszeresen közlekednek a balatoni hajók Fonyód és Badacsony között. A két települést összekötő hajóút mintegy fél órát vesz igénybe, írja a Sonline. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsértékek, még mindig nyári melegre számíthatunk magas UV-sugárzással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! DJ Juniorral, Hangai PG-vel és Bárány Attilával.
2: Ladies and gentlemen, madame and herman, emlőszi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Ez a Diszkósít Radio Show, a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy. DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hangai PG-vel.
5: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok. Fantasztikus, friss zenei helyekkel érkezünk hamarosan. Ki se tudom mondani, mert hát egyszerűen nem jön a számra.
2: Szevasztok, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok. Én nem tudom, hogy mondok ez zenei híreket, mert tegnap Bamban volt, meg Szed volt, másról így hirtelen nem jut eszembe, viszont az igen, hogy én majdnem félőbe vagyok, mert ma este Zsitva Besenyőn játszom, este 9-től Szlovákiában a helyi magyaroknak.
5: Jó, hogy mondod, mert hogy én egyébként egy fél óra múlva Dunaharasztin vagyok, úgyhogy félőben én is.
2: Amba itt van élőben. Igen, egyébként, de innen megyek a Romos kertbe, és egészen valószínű, hogy minimum 4 I'm an Angel dalt fogok játszani itt a rádióban, 2-t, ezek érkeznek majd, most viszont Gordó lemezével kívánok kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy.

igazi mai sláger követ igazi mai slágert. A DJ pultban DJ Junior.

0: Diszkosít a rádió, egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai Pécsi pörgeti, ketten félőben vagyunk. Az nem azt jelenti, hogy félünk bárkitől, hanem hogy így fél lábbal itt vagyunk, és egyébként meg nem. Most pedig jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Lőrincek, Viktorok, Albertek, Alpárok és Tárkányok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Hanvai Mária, Marian, Fülöp, Adrián, Teleki, Fanni, Juhász Laci és Huba Patrik. Isten éltesse az ünnepelteket.
1: A nővéremet mindenféleképpen értettem az elején, aztán érdekes volt ott a névpárosítás.
2: Igen, hogy egymás után mondta ezt a kettőt. Én nekem az jutott még eszembe, hogy sok boldogságot egyébként a nővérednek, Isten értesen nagyon sokáig. Nagyon rég láttam őt. Nagyon jó van egyébként?
1: Minden a legnagyobb rendben vele, van egy gyönyörű lánya, férje, működik a család, a kapcsolat, de minden. Jó. Szóval tök jó. Most pedig már is megyünk tovább egy olyan előadóval, és egy olyan dallal, amit tuti fix, hogy soha nem fog buliba játszani, csak itt a rádióban, mert hogy kötelező, jön Blondie is!

0: Ez a Rádió 1 Esti Show, a Disco Sheet Radio Show, itt vagyunk veletek, kérem szépen 20 éve, és hát idén nagyon megünnepeljük a 21. születésnapot, és mi arra is lapot hozunk. Mi lapot fogunk arra is húzni, hogy a pókerbe szokták, ott nem szokták egyébként, ma az a nyerő, nyilván 21-nél ugye megállunk, nem tudom mi az póker, vagy milyen játék.
1: 21.
0: Poker. Nem, 21. Ez a 21.
2: Úgy, hülye vagy.
0: Én nem hülye vagyok, én nem kártyázok. Köszi, hogy elmondtátok. Én vállalom, nem kártyázok egyébként. Én
2: tényleg ezt tudod, mert 21-re gatyázat is.
0: Nem, egyébként. Hát azért mondtam, hogy mi lapot kérünk, mert megyünk tovább 21 évesen, és megy tovább a diszkosít. Egyébként ez majd decemberben lesz, de most 12-én, szombaton, ne felejtsétek el, Szombathelyen a csapat.
2: Ne arra, hogy nem értettem, elmondanád még egyszer.
0: Saturday plusz.
1: Nem, ez ahogy hívják, ez a 21, hogy ráhúzunk.
2: Hogy van ez?
0: Igen. De az háromszor mondtam.
2: Még nem, csak
0: akkor valaki mondja helyettem.
2: Ez egy zenei hír, csak mondom.
0: És már is menjünk tovább, jön a Switch Disco itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is sláger megy. My

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, DJ Junior Bárnyától is jó magam, Hanvai Pici. Ma este, ahogy vége az adásnak, én megyek ide a romos kertbe, és tetőtől talpig fehérben. Mindenkit várok tetőtől talpig fehérben, ez nagyon-nagyon fontos, mert mindez ideig nem így volt, de most nagyon keményen betartjuk ezt.
1: Ezt azért jó, hogy kiemelted, mert én is ezt akartam mondani, tehát aki nem jön fehérbe, az nem jön be.
0: Pofon.
1: De fie, én amikor elmentem a forgatásra, egy ilyen tört fehér szeró volt rajtam, és mutattam, hogy na ez nem jó.

0: Bad Beach White Party Classic új zenekkel.
1: Ez érdekes van, hogy a klasszikon milyen zenét játszottunk.
0: A klasszikon
1: milyen zenék lesznek a klasszikon. Mert náluk egyébként a klasszik az új zene. Az új zene, igen. Meg van a retro, de az egyébként nálam cover.
2: Nem, az az nálad.
1: Azt tanítom, tehát a retro az cover.
2: Egy biztos, egy olyan dallal megyünk tovább, amiben bevette Hugel David Gettát is, de még ehhez képest is az egyik legnagyobb bukása vadonat új lemezen. Na ez jön most itt a rádió, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Rádió Show-ban.
0: Én szeretem játszani fogom.

0: Gyereket, ma Hanvai Pécsi pörgeti, holnap azonban én leszek a soros, nem az a fajta, a másik. Szóval én kerülök sorra, és én fogom majd pörgetni az igazi
1: magyar. Nagyon fura neveket mondasz ma itt. Mert hogy én tegnap mondtam, hogy van, meg szed, az oké, de hogy...
2: Visszamondjam a három fura nevet?
0: Meg fejből is.
1: Inkább nek, köszi.
0: Sándor József Benedek.
2: Igen, ez a három, és háromról nekem az jut eszembe, hogy jövő héten szombaton, ott leszünk szombathelyen, ez a szeptember első számú diszkosít aktivizáció.
1: Egyébként a Sándor József Benedek az azért nem jó, mert az se divatos, mert van után ez a szlogen, hogy zsákba hozzák a meleget. Na csak mondom, tehát hogy azért.
0: Maradjon még meleg. Hát, most megyek nyaralni. Most megyek nyaralni.
2: Egy biztos, hogy Dracula érkezik itt a rádió, ahol csak igazi ma is láger, mert a diszkosít rádió show-ban.

0: Ez a Rádió Egyesi Sója, a Diszkósit Rádió Show, itt vagyunk veletek, és hát egyébként ebben az esztendőben még azért csinálunk egy pár Diszkósit partit, úgyhogy készüljetek. Még szerintem valamilyen céges rendezvényünk is lesz, hogyha jól emlékszem, október 1-én, hogyha nem rontott el a bárány, akkor lesz, mert én úgy tudom, hogy egyébként ez lesz, de majd mindjárt megnézi a naptárjában. És ami nagyon biztos, hogy szeptember 12-én lesz Diszkósit, a Hanvai kezd, aztán én folytatom, és utána Bárány Attila, mindez Saturday Place Szombathelyen találkozhatunk.
1: Ez nagyon durva egyébként, hogy itt vagyunk, én vagyok a legfiatalabb, idén múltam 50, és ebben az évben is ilyen 30 körül van Diszkósit aktivizáció, és hát az előző év volt a rekordévünk, amikor konkrétan 30 Diszkósit aktivizáció volt. És ami tudni fix, hogy jövő héten ki fogom érni, hogy összesen mennyi lesz ebbe az évbe, tessék majd ezt csekkolni a Diszkósit Facebookján.
2: Még egyáltalán nem lehetetlen egyébként, hogy az év végén még valahol azért össze fog gyűlni a csapat egy ilyen nagy össznépi dinomdánomra, mert ha jól emlékszem, akkor, és minden igaz, akkor lesz rádió egy szilveszter, már pedig ott igen. Szokott lenni Diszkósit.
1: Az benne van ebbe. A dinomdánomról tudod, mit teszem be?
2: Igen, I'm an angel.
1: Dinomdánom.
0: Az is, meg az fontos, hogy érjél majd oda szilveszterkor. Tehát, hogy...
2: Igen, ezt most úgy tervezem. Csak kettőt vállalok.
1: Már is menjünk tovább, jön David Guetta, megint csak itt a rádegyen, csak igazi, ma is Láger megy a Diszkósit Radio Show-ban.

0: tetőtől talpig fehérben, és mindenkit várok sok-sok szeretettel. Új zenékkel tetőtől talpig fehérben. Szevasztok!
1: Bad Bitch, White Classic, pardon, partin, ahol egyébként én is leszek majd, tehát azt elárulom, és én is nagyon sok klasszikot fogok játszani új formában.
2: Jó, ez a majd zenei hírekként ezt beszéljük meg vasárnap vagy hétfőn, jó, hogy milyen klasszik, ami új, és hogy ami retro, az cover.
1: Ez fontos. Fontos. Mert hogy a zenei hírről mindenképpen beszélünk.
2: Na, én is búcsúzom mindenkit, én egy pár perc múlva élőbe kezdek, Szlovákiával zsitóversen jön, úgyhogy most abszolút itt csak így félőbe voltam, utána meg egy nagyon kedves barátom Daninak leszek a szülinapi esküvői partiján, ott leszek, hiszen összeházasodik kedvesével, és ott fogok egy after partin kicsit zenélgetni, úgyhogy oda várok mindenkit. Minden DJ Junioros kikerült a YouTube csatornámra, úgyhogy keressétek, és hát egyet ne felejtsetek el, hogy egyre több tartalom van kín, aki még nem követte, az kövesse be.
1: Fú, azt hiszem sose érsz a végére, csak annyit akartam még mondani, hogy holnap én vagyok a Rádió 1-en élőben. Jelen félőben, de gyertek, további a rádiózás. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk ez a szombat este, ezt meg tudom ígérni. 4 órányi mix, 4 DJ és nagyon sok újdonság vár rátok egészen éjjel egyig. Szokás szerint a Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, jaj nyár, hová lettél? Mint ha tegnap lett volna. Igen, egy kicsit azért szomorú vagyok, de mindegy, az ősznek is rengeteg csodaszép szépsége van, gyönyörű színek vannak, na meg ma este csodaszép szép zenék.
0: Így van.
1: Igen, ilyen az első és High Pattern, Out My Head, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Tartsatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene a Laughing Arms a lemezjátszóknál. Hugo jön, akinek hamarosan lesz egy nappali buli a Budapesten, és Andris, neked backstage jegyed van?
1: Honnan te ott lesz? Tudod?
0: Mert ezt mondtad, igen, és én vigyellek.
1: Igen. Figyelj, Geri, úgy alakult, hogy van egy kísérőjegyem hozzá, úgyhogy nagyon szívesen odaadom neked.
0: De cuk.
1: Tényleg.
0: Az a baj, hogy nem vagyok jó csaj, mert Hugo mögött mindig ilyen brutál jó nők vannak.
1: Hát pont azért kell oda mennünk.
0: Ez mondjuk igaz.
1: Na mindegy. A nap süssön ránk. Szeptember 18-án is majd ezen a Jugebulin. Már nem akarom nagyon reklámozni, mert nem minden kaptam a jegyet. Úgyhogy, de minden esetre ez a zene, ez fantasztikus lett, úgyhogy ezzel megyünk tovább, azaz Jugel. Következik itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is menne a Word is Mine Radio Show, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és egy fantasztikus LMFAO dal jön most, amit játszottál még a Strandfesztiválon is.
1: Hogy emlékszik?
0: Mindenre
1: hogy
0: emlékszik? Azt is tudom, hogy mit ittunk utána.
1: Ó, Istenem, nagyon imádtam ezt a Strandfestet, annyira jó volt ott a színpadon hangulatot varázsolni, úgyhogy hát varázsoljunk most is hangulatot, Geri, ezzel a dallal. Elevenítsük fel a Strandfesztiválos emlékeket, jön LMFAO és a Sorry for Party Rockin' itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: adása, ami szokás szerint 4 órás, és amit mint mindig a Laughing Arms indított, de merre mész innen tovább, Andris?
1: Én ezen a hétvégén, hál' Istennek, itt maradok Pest megyében. Tegnap Dunakeszin voltam, ma Budapesten maradok, úgyhogy hál' Istennek nem utazom túl messze.
0: Engedlek is tovább, hajrá!
1: Jó héten találkozunk, Geri. Hello, sziasztok!
0: Nálunk pedig felkészül Nyúvik és Antonio, ők is jönnek hamarosan, maradjatok!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Menjünk, menjünk!
1: Szóval igazi funky angolattal indulunk most is, Tame Impala, és a Dracula ebből pedig egy vagány, nagyon-nagyon fenékrázós verzió. Jamie remixében itt a Rádió 1-en.

0: Cassian és a Come to Life óriásit ment idén nyáron a fesztivál szezonban mindenhol a világon. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show New Vika a lemezjátszói mögött. Mit teszünk rá erre?
1: Játszom, én tolom, sőt már hetek óta imádom. Ez pedig nem más, mint Bausa és a Magnetic itt a Rádió Egyen. Nagyon-nagyon kemény lesz, gyertek!

0: David Guetta készítette közösen French Montanával. Ez volt a Shine of Earth is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Merre mész innen, Nyúvik?
1: Egyenesen Egyház Karcsára rovok innen tovább a határon túlra, aztán pedig jövök vissza Dorogra, ott egy bányásznap lesz, képzeld el, úgyhogy azt fogok pörgetni. Kíváncsi vagyok, lehet, hogy viszek egy csákány magammal.
0: A fiúk a bányában dolgoznak.
1: Így van, szevasztok.
0: Ti pedig maradjatok mindenféleképpen 11-től a lemezjátszóknál. Antóni,

0: My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now. The world is
1: mine. Mindenkinek remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában, megérkezett ugyanis Antonio, hello Anti.
2: Sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri. Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egy órás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió Egyen a World Is Mine Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és burizzunk együtt szombat este. Deep in

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Antonio elemezjátszóknál, és egy kollégán Christopher zenéje jön most.
1: Így van, nagyon rákattantam, Christopher készítette, nagyon zseni lett. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town itt a

0: Sandstorm track.
1: What do you mean?

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombat este, mellettem Antonio lemezjátszói mögött. Blond is érkezik most, akit nagyon-nagyon szeretünk, nemrég ugye személyesen járt a rádió egy stúdiójában, egy órát mixelt élőben, Kis Márti készített vele interjút. Nagyon-nagyon sok fantasztikus zenéje van, de ezt a következőt szerintem még nem hallottátok.
1: Nagyon szeretem, Blondisnak az új daláról van szó, egy kicsit flagma, olyan jó, laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeressétek, ízlejétek, ez nem más, mint Blondis és a Money itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. I got that.

Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szombat este, természetesen Antonio mai szettjét is vissza tudjátok majd hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Jön Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It, aztán éjféltől a Guest Mixben a lemezjátszóknál Roberto Rios. Várjátok meg

0: bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show.

0: Puerto Rico.
1: World is Mine Radio Show starts now.
2: Hello mindenkinek, Roberto Rios jön a következő egy órában, ő készítette a heti guest mixünket. Ez itt Max Styler és a Freaky.
3: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you knee, every time that we rock to the beat.

0: terágette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, bulizzatok egy nagyot, jó szórakozást, jó hétvégét, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a Bird Is Mine után sem állunk meg, sőt, már indítom is az igazi mai slágerek között az egyik Bird Is Mine DJ-t. Metzger Wikit, Gabriel Dancerrel ez a One Kiss, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Regán Lili. A nevét mondom, mit gondolunk, melyik dalt hozom? A legújabbat. Na rá, a Hiami ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hiami. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

legyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai slágermű.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, itt az ősz, egyre több újdonságot fogunk kapni, DJ-ktől, producerektől, előadóktól, énekesektől, bárkitől igazából, jöhet, ha ilyen jó lesz, mint Robin Schulz-é. Better Times, ezt irítom a rádió egyen.

0: és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Még erre az órára is tartogatok egy hatalmas kedvencet. Egy olyan producertől, akinek nemrég volt a lagzia. Megvan? Hát így szerintem már meg. Cyril! Nagyon cuki fotók készültek a nyár elején egyébként, nem sokkal azután, hogy felépett a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Most Cyril Mary Joe-val jön! Az igazi mai sláger a Steal Into You a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.